0: járó vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar a kar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

gazd, ma akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

92.5. Thank you.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Derűs időre számíthatunk, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csaknem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költségei is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szép felállni.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben kérdezek valamit, önök pedig, ha gondolják, válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglédrádió, de azért valljuk be, hogy leginkább az SMS szokott népszerű lenni, sokan pedig e-mailt írnak, de a bármelyik verziót választják, én örülni fogok. A kérdésünk pedig ma nem más, egy új téma, mint hogy mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési formán. A buszra azért kérdeztem rá, mert azért talán az, izgalmasabb, konkrétabban vagyunk összezárva egy kicsit. Ugyebár, hogyha az ember autóval utazik, akkor azokkal ül együtt az autóban, akiket oda beenged. A vonaton azért nagy hely van mozogni, a buszon azért izgalmas a kérdés, mert azért egy légtérben vagyunk mindannyian, hallunk, látunk dolgokat, amit nem feltétlen akarunk, tehát ezért a kérdés, mi a legszürreálisabb élménye a buszon, de nézzük is meg először, hogy mi is az a tömegközlekedés, vagy más néven közösségi közlekedés, amelynek használatát ugye számos előnnyel jár, mind egyéni, mind környezeti szempontból, ugyanakkor kompromisszumokat is igényel a rugalmasság és kényelem terén, amik mellette szólnak a költséghatékonyság, jelentősen olcsóbb, mint a saját autó fenntartása, üzemanyagbiztosítás, parkolási díj, a karbantartás, a bérletekkel, kedvezményekkel, mint a diák vagy nyugdíjas kedvezmény, a viteldíj töredéke az autós költségnek. Környezetbarát. Kevesebb károsanyag kibocsátással jár utasonként, mint az egyéni autózás, így csökkenti az ökológiai lábnyomot. Kényelem és produktivitás. Nem kell a forgalomra koncentrálni, így az utazási idő alatt lehet olvasni, dolgozni, pihenni, akár telefonálni. Parkolási gondok megszűnése, időtakarékosság a csúcsforgalomban, és egészségügyi hatása is van, mert hogy a megállóba oda kell valahogy gyalogolni vagy biciklizni, úgyhogy ezek szólnak mellette. De mik szólnak ellene? A kötött menetrend és útvonal. A tömegközlekedés a menetrendhez igazodik, ami korlátozza a rugalmasságot, nem indul akkor, amikor mi szeretnénk. Zsúfoltság és kényelem. Csúcsidőben a járművek tömöttek lehetnek, ami kényelmetlen és stresszes lehet. Hosszabb a menetidő, a sok megálló, az átszállások és a várakozási idő miatt az utazás gyakran hosszabb ideig tart, mint autóval. Rendelkezésre állás, különösen esténként, éjszakánként vagy ritkábban lakott külvárosi vidéki területeken a járatok ritkák, vagy nem egyehetőek. A higiénia és a biztonság nem feltétlen olyan, és kiszolgáltatottak vagyunk némileg, úgyhogy összegezve ezek a pro és kontra elemek, amik a tömegközlekedés mellett szólnak, de most vissza a mi témánkhoz, tehát volt valamilyen szürreális élménye a buszon? Hogyha igen, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és ígérem, hogyha jut eszembe történet, és már most eszembe is jutott egy, akkor én is megosztom önökkel, de miért is ne most? Egyszer az történt, hogy Szolnokról, akkor még egy gyárban dolgoztam, három műszakban és az éjszakai járat hajnalban nem tért le a megfelelő leágazásnál az egyik főútról, és így hát egy jó kilométerrel tovább kellett haladni a sofőrnek, mire észbe kapott, aztán még egy izgalmas megfordulás az út közepén, egy forgalmas út közepén, azért szerencsére éjszaka volt. Aztán, mikor úgy megfordultunk végre, akkor újra elmentünk eddig a leágazásig, ott viszont nem lehetett megfordulni, tehát ismét egy út közepén megfordulás, és jó 20 perc késéssel érkeztem haza végül is. Hát nem mondom, hogy nem féltem, vagy nem voltam meglepődve, mikor elhagytuk a megfelelő lehajtót, mondom, most elraboltak minket, vagy meddig megyünk. Izgalmas volt, és biztos, hogy más történet is eszembe fog jutni. Akkor majd azt is bedobom, de elsősorban önökre vagyok kíváncsi, tehát küldjenek üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy milyen szürreális élménye volt a buszon.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Hogyha vonatosat írnak, én megbocsátok, szóval nem lesz gond, azt is be fogom olvasni. Valamiért mégis úgy érzem, hogy a busz izgalmasabb témakör lehet, de mondom, bármit megírhatnak, úgyhogy szívesen vesszük. 0635 92 95 5-ös. Anna írja a következőt. Nem velem történt meg, de hatalmas sztori. Apukám buszsofőrként dolgozik egy vidéki járaton. A kollégája mesélte neki, hogy piacos napon tömve volt a busz, az egyik néni napos csibéket vitt haza egy papírdobozban. Útközben a csibék kicsibegették a doboz sarkát, és a buszon elszabadultak, ahol az utasok próbálták elkapdosni őket. Az ellenőrök a következő megállónál már várták a buszt, ahol a sofőr nem nyitott ajtót, azzal az indokkal, hogy a csibék elszöknek. Mikor felengedte őket és meglátták a tucat rohangáló mini baromfit, azzal ellendülettel tovább is engedték a buszt, és inkább megvárták a következő járatot. Hát igen, ezt elképzeltem, ezt a szitut, és tényleg elképesztő. Na, ez igazán szürreális élmény egy buszon, ilyeneket várunk a kedves hallgatótól, mint Anna üzenete is volt, de vannak már másikok is, és nyugodtan érkezhetnek még akár Facebookon, akár e-mailben és akár SMS-ben. Badacsony felé tartottunk szép tájakon és falvakon keresztül. Busz első felében ültünk, mindenki más hátrébb. Megálltunk egy kereszteződésnél, majd hátrafordul a sofőr, és megkérdezi tőlünk, hogy bocsi, itt jobbra vagy balra kell menni? Megnéztem neki Google Maps-en, és valószínűleg balra, írta nekünk Máté. Ez is nagyon jó sztori, de igen, ilyenek is vannak, hogy cserélődnek a sofőrök, nem mindig ugyanaz viszi, vagy lebetegedhet a szokásos sofőr, vagy bármi történhet, és akkor nem feltétlenül tudja valaki, hogy merre kell mennie. Igen, egyszer mondjuk az pont vonatos élmény volt, arra lettem figyelmes, hogy valaki a vonaton, egy kötött pályán haladó járművön hallgatja a GPS-t, ami próbálja neki mondani, hogy fordulj jobbra a következő lehetőségnél, de hát szegény GPS nem tudta, hogy sinem vagyunk, és valószínűleg az úriember sem, aki próbálta ezt, tehát nem tudta irányítani a járművet, amin volt, nem teljesen volt képben, ezt azért szeretném világossá tenni, és sehogy sem fordult le a vonat arra, mert ő szerette volna, úgyhogy nem tudom, hogy odaértünk-e végül, ahova menni szeretett volna. Minden esetre nem jó járművön volt, hogyha le kellett volna kanyarodni. Egy következő üzenet. Nálunk építkezés miatt el kellett mennie egy plusz utcát a sofőrnek. Elkezdett mindenki méltatlankodni, ő meg bestesszelt, és nem tudta, hol kell visszatérni az eredeti irányba. Előre szaladtam, elmagyaráztam, hogy ha na, most itt visszamegyünk balra, akkor nem is hagyja ki a megállót. Szegénykém nem győzött hálálkodni, már meg akarták lincselni a nénik, írta nekünk Lili, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Ami nekem még eszembe jutott, hogy ne feltétlenül csak járatos buszokról beszéljünk, hogy azért az emberosztálykirándulásokon, akár nekünk ugye zenekari tagok voltunk nagyon sokáig, éveken keresztül, és közösen fellépésekre mentünk buszokkal, ezek is mindig nagy élmények voltak, úgyhogy ilyen sztorik is jöhetnek, ugye mindig az volt a legvagányabb, aki a leghátsó sort el tudja foglalni, úgyhogy mindig ezt próbáltuk, de hát volt, hogy még túl kicsik voltunk ahhoz, és a nagyobbak már elfoglalták, de aztán eljött a mi időnk, és később mi is beülhettünk hátra az igazán prémium sorba. Kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is az, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? 0635 92 95 5-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: FM95.5 Cegléd Rádió.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól, ha az imádott szempár nem mosolyog.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, de ahogy már mondtam, hogyha vonattal kapcsolatos történeteket írnának, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. Már is itt a következő üzenet. Távolsági buszon mentünk haza vasárnap hajnalban, szilveszteri buliból. Srác szól a sofőrnek, hogy hánynia kell. Busz megáll, srác leszáll, szépen okádik egyet az árokba. Buszon ülők csendben nézik. Sofőr szépen megvárta, srác visszaszállt, mentünk tovább. Tökéletes történet, egyébként Gergőtől jött, és nem attól tökéletes, hogy a srác hányt, de hogy mit lehetett volna csinálni távolsági buszon, ha leszállít egy fiatalt, ott marad a hidegben, szilveszterkor, nem biztos, hogy az jó lett volna, de az se lett volna jó, hogyha a brusszal lesz rosszul, úgyhogy lehet, hogy tulajdonképpen ez a legjobb megoldás. Félreállt egy picit, elvégezte a dolgát és visszaszállhatott, nem kell feltételeznünk, hogy részeg volt a srác, a szilveszter ellenére, valaki rosszul van a buszon, ilyenek vannak. Egyébként ez egy érdekesség, ha nem tudnák, akkor azért vagyunk rosszul autóban is néha, meg buszon is, mert hogyha nem elölülünk, tehát nem látja a szemünk a haladást, akkor a testünk nem fogja föl azt, hogy az érzet az, mintha haladnánk előre, de a szemünk nem feltétlenül ezt látja, hogyha hátrébb ülünk, hogyha olvasunk, hogyha a telefonunkat nézzük, vagy hogyha az előttünk ülő háttámláját nézzük. Nem érzékeli a szem azt a mozgást, amit a test igen, és ezt szokta megkavarni embereknek a gyomrát egy kicsit. Reggel csúcsidőben tömött buszon, az alsó lépcsőn is álltak, a sofőr beszól a diszpécsernek, hogy valami baj van a busszal, ha beérkezik a végállomásra, rá kell nézni. Diszpécser, mi a baj? Sofőr, ha most elmondanám, mindenkinek le kéne szállnia. Na igen, ez azért meglepő. A Forma 1-es csapatok szoktak ilyen rádiókommunikációt folytatni, hogy nem árulhatnak el semmit a rádióban, mert a többi csapattárs megtudná, és az tönkrevágná a taktikájukat. Hát itt más lehetett a helyzet, de minden esetre nem mondhattak el egy olyan információt, amit az utasok, hogy mondjam, lehet, hogy megijedtek volna, vagy hát az már veszélyes lett volna. Minden esetre ezek szerint szerencsére jól alakult, legalábbis az üzenet küldője szempontjából biztos, mert ezt el tudta nekünk küldeni. Mikor még egyetemista voltam, vizsgákról mentem haza vidéki busztal este. A hátsó ötös ülés előtti sorban ültem, egyel előttem a szemben lévő sorban egy jól szituált bácsika ült, okos telefonozott. Random felnéztem a saját telefonomba és láttam, hogy a bácsika lenimítva felnőtt filmet nézett, nézte egy-két percig, eltette a telefont, nem nyúlt sehová másik kezével sem, semmit nem csinált, csak random X időnként elővette a telefont és nézte egy-két percig, aztán eltette. Na hát igen, ez is meglepő, már csak azért is, mert hogyha valaki felnőtt filmet is néz, akkor azt általában nem szeretné tudatni a világgal, de itt úgy látszik, hogy nem jelentett problémát ez. Nem volt annyira szégyellős a bácsi. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, van még bőven buszos élményük, úgy látom a kedves hallgatóknak, de hogyha önnek is van, ne felejtsél elküldeni a 0635 925 925-re, persze csak ha van kedve, nagyon szívesen veszem, és be is olvasom, hogyha gondolja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és jönnek a válaszok. Szerencsére, kedves hallgatók, hogyha ön is elküldeni megteheti a 0635 95 95-re. Rekkenő hőség, mindenki izzad a közepesen tömött buszon. Egyszer csak a csuklóban álló nő elővett a táskájából egy zacskós mozzarellát, kiharapta a sarkát, kiitta belőle a levet, majd egy kis lyukon elkezdte kituszkolni a darab mozzarellát, és azt ette. Igazából nem ártott vele senkinek, de azóta is azon gondolkodom, hogy ezt én komolyan átéltem. Írja nekünk Réka. És igen, vannak ilyen furcsaságok, amikor az ember megfeledkezik magáról, vagy nem is érdekli a többiek véleménye, megcsinál egy olyan dolgot, ami számunkra meglepő, és mi soha nem tennénk meg, ezt mi végignézzük, és már is kész egy rádióműsor témája, mert rengeteg ilyen van, és nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, már megyünk is tovább. A busz tömve volt, idős bácsi ült az ablak melletti ülésen. Félúton egy kicsit behányt, de úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy kitátotta a száját és kiengedte, ami benne volt, nem csinált semmit, ül tovább. A körülötte lévő utasok kérdezték, hogy kiére esetleg zsebkendőt, amit elutasított, és így utaztunk tovább. Hát igen, a rosszul lét sajnos tényleg olyan a buszon, hogy van, akinek jön, valaki pedig olyan állapotba kerül fel a buszra, amitől megjön ez a rosszul lét, és vannak azok, akik meg nem lesznek rosszul semmilyen körülmények között. Hát ezek végignézik ilyenkor ezt az esetet. Ez nagyon furcsa, igen, hogy még zsebkendőt sem kért a bácsi, de pont ilyen szürreális élményekre kérdeztünk rá, úgyhogy ne csodálkozzak, hogy ilyet kaptunk. Csáva az első ülésen körömcsipesszel vágta a körmét, úgy szólt rá a buszsofőr, hogy egy buszon ez mégiscsak nagyon furcsa. És igen, szerintem is furcsa, valakinek annyira intima a körömvágás, hogy még a párja előtt sem csinálja. Úgyhogy igen, az, hogy neki ül, jó persze, az is igaz, hogy most ott vagy 20 percig, és mi mást kezdenél, hogyha van nálad egy körömcsipesz, és már úgyis hosszú a körmöd, de nem, ne csináljuk, kedves hallgatók. Egy nagy, óriási tagba szakadt csávó vadászruhának tűnő mocskos göncben, és egy óriás táskával a hátán felszállt valami útszéli megállóból az erdőnél Szoboszló és Debrecen között. Konkrétan kb. Hetek óta bomló hullaszaga volt, beült egy csaj mellé, aki a garbó nyakába temetkezve próbálta szűrni a felőle áradó pusztulat levegőt. Neki volt a legrosszabb, de kb. Az egész busz öklendezett. Nekem a fejem is megfájdult a szaktól. Nehezen bejut a sztori, szerintem egy darabolós gyilkos lehetett, és egy egész feldarabolt embert vihetett a hátizsákjában. Csak nem tudom bizonyítani. Írja nekünk Dominik. Hát ez is izgalmas. Ez annyira rossz, amikor tényleg és egy olyan embernek nem is nagyon merünk szólni, hogy hát elnézést, meg mit tudna csinálni akkor már ezzel. De azt hiszem, hogy volt olyan velem is már, hogy szag miatt leszálltam. Sajnos olyan is volt egy metróban, hogy kiborítottam egy üdítőt, ami a gyorsítás-lassítás miatt egy elkezdett előre-hátra kígyózni a sorok között. Nagyon szégyeltem magam, de már nem tudtam vele mit csinálni, ott a metrón nem volt semmilyen eszköz, amivel fel tudtam volna törölni, vagy ilyesmi. Úgyhogy az utasok, ahogy így, mikor a metró gyorsított, az ital elindult hátra a kocsiban, aztán mikor fékezett, elindult vissza a kocsiban, és lépkedtek el előle az utasok. Hát ezt tudtuk csinálni, mert nem volt lehetőségünk feltakarítani, nem örültek neki, de hát ez van. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a következő órában is ugyanez lesz a téma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Tartsanak velünk! Szeglét Rádió!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Derűs időre számíthatunk, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csaknem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkezünk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? De úgy látom, annyira népszerű lesz ez a téma, mindenkinek vannak buszos vagy vonatos élményei, hogy talán lesz ebből egy második rész is, de ez majd óra végére fog kiderülni. Addig is jöhetnek nyugodtan az üzenetek a 0635 925 925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. És az előző óra, hát végén tulajdonképpen volt egy ilyen idősebb, azt nem tudjuk, hogy idősebb, de minden esetre kellemetlen szagú bácsi. Úgy látom, hogy ez megihletett valakit, és le is írta a történetét, kezdjük ezzel. 3-4 éve történt, szálltam le Budán a 8E buszra este felé, szálltam fel. Már a megállóban láttam, hogy szinte teljesen üres volt a busz hátsó harmada, szóval odaálltam, hogy legalább lesz helyem. Amint felszálltam hátul, megláttam az üresedés okát, egy szerintem hajléktalan bácsi ült a hátsó hármas ülésen, két oldalán egy-egy mindenfélevel megtöltött IKEA-s kék szatyorral, most nem tudom megmondani az emberből vagy a cuccaiból, de áradt felőle a rohadás szag. Még azt is betippeltem volna, hogy egy holtes van a szatyrokban feldarabolva, aztán amikor észlelte, hogy mindenki próbál menekülni az aromája elől, meghúzta a váratlant, és az egyik szatyorból erőlántott egy ilyen fújós WC illatosító sprayt, és elkezdte fújni, hogy ne legyen büdös. Nem segített, két megállóval később már nem bírtam, és leszálltam megvárni a következő buszt. Na ez egyébként olyankor tök egyszerű, ha mondjuk budapesti tömegközlekedésen van az ember, de mi van, hogyha ez egy távolsági busz, és akkor kell leszállni egy olyan helyen éjszaka, amikor ki tudja, mikor jön következő járat, akkor ez bizony nem megoldható, úgyhogy ez veszélyes, veszélyes ilyen szempontból. Minden esetre nagyon köszönjük Zoltán üzenetét. Már megyünk is tovább. Egyszer beült mellém a 9-es buszon egy hajléktalan, aki akkor a Nyugatinál tanyázott, én pedig elültem mellőle. Na ez őt olyan mélyen érzékenyen érintett, hogy 3 héttel később felismert az Asturiánál és elkezdett nekem kiabálni, majd ott is vert tanyát néhány hónapra, azóta viszont nem láttam. Ez is érdekes, igen, hogy valaki ezen fölháborodik, miközben valószínűleg tisztában van azzal, hogy nem biztos, hogy ő a legjobb társaság, akivel utazna az ember, most minden pejoratív értelem nélkül. Ez egyébként Evelyn üzenete volt, és már is folytatjuk Katalinnal. Nem nevezném túl szürreálisnak, de valami 14 éves suhanc egyszer leült mellém, és 20 kilométeren keresztül arról mesélt, hogy ő ilyen meg olyan börtönökben ült, ezután levette a nadrágszíjat, és a következő 20 kilométeren pedig arról mesélt, hogy ez egy ilyen 40 ezer forintos öv, de ő 10 ezerért vette, de nekem adja most 2 ezerért. A másik ilyen szürreális dolog az volt, hogy kitaláltuk középsuli utolsó évében, hogy a baráti társaságunk minden tagjához elmegyünk vacsorázni egyszer a koleszból, minden héten más valakihez. Hazafelé a buszon volt egy öreg ember, aki ilyen 20 literes kannában utaztatott házi pálinkát, és kirepett a kanna. Szétfolyt az egész a busz aljába, csak úgy ragadt a cipőnk meg, ahol a ruha alja hozzáért. A lényeg, hogy iszonyatosan belénk ivódott a pálinka szag, mire leszálltunk, hiába volt minden ablak lehúzva, persze vacsihoz lehúztunk egy kupicával, de nem inni voltunk ott. A kollégiumi vezetés persze megérezte a szagunkat, lehellett ellenőrzés, hát nem mehettünk utána a hátra lévőkhöz vacsorára, pedig ez alkalommal tök ártatlanok voltunk. Hát igen, a kolis évek ilyenek, és mikor történne az emberrel egy ilyen baleset, még hogyha nem is konkrétan vele történik, de jelen van, hogy egy bugykosnyi pálinka kiborul a buszon. Elképesztő. Köszönjük szépen az üzenetet. Tiniként kb. 15 éve megfogtam zsepibe egy darazsat, és páran megtapsoltak. Márk üzenetét olvastam föl. Hát, hogyha ez neked egy maradandó emlék, akkor nagyon köszönjük, hogy velünk is megosztottad. Szerintem nagyon jó sztori. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, hogyha önnek is van buszozással kapcsolatos, vagy tömegközlekedéssel kapcsolatos története, még elküldheti.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: utazással kapcsolatos különös élményeket várunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában, már itt is a következő üzenet. Középiskolás voltam, amikor hátul az egyik négy személyes helyre beültünk ketten, a táskákat pedig felraktuk magunk elé, hogy a következő megállónál a haveroknak is legyen helyük. 50 év körüli nő megérkezik, és felháborodva leszedeti a táskákat, hogy be tudjon ülni velünk szembe, itt még rengeteg másik hely lett volna a buszon. 5 megállóval később már fullon tele volt a busz, a folyosón is heringparti volt, jött egy idősebb asszony, és beálltak mellénk, aki pedig levetette velünk a táskát, mert már úgy csinált, mintha aludna, hogy ne kelljen a saját táskáját levenni az általa foglalt székről, csak pislogtunk. Egyébként ez vicces, igen, mikor valaki eljátsza, csak azért, hogy nehogy aztán neki kelljen pakolnia. Én nem tudom, mindig mikor buszon is, vagy inkább többet vonatoztam talán, de megszoktuk azt, hogy melyik járatokon lesz túlzsúfoltság, és ott mindig azon nem bevettem a táskát, vagy eleve le se ültem, hogyha úgy éreztem, hogy itt majd másoknak szükség lesz a helyre. De hát nem mindenki ilyen, van, aki alvást szimulál azért, hogy ne kelljen levenni a táskáját. Tegnap előtt láttam egy hasonló esetet, korán reggel ülök a buszon, beült az előttem lévő ülésre egy kb. 11 éves kiscsaj, és a suli táskáját letette a mellette lévő ülésre, mert helyet akart foglalni a barátnőjének, aki még nem szállt fel. Felszáll a buszra egy tinédzser fiú a 7 éves kishugával. Több hely már nem volt, ezért a fiú megkérdezte azt az említett kiscsajt, hogy leülhetem mellé a huga. A kiscsaj kétszeri kérésre sem engedte. A srác egyszerűen megfogta a kiscsaj táskáját és levágta az ülésről, majd a kishugát leültette. Bravo, bro, ezt írta nekünk Robert. És nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Az egyik, ami nagyon megmaradt, igaz, ez nem szürreális, de dühítő, szálltam volna fel reggel a buszra elől, de tele volt, és a táska nem fért volna a lépcsőre. Mondták, akik ott álltak, hogy valaki elzárja a folyosót a buszon, de hátrébb van sok hely, sétáljak oda. Hátrébb mentem, addigra a sofőr bezárta az összes ajtót, visszamentem előre, ott szólt egy néni a sofőrnek fent a buszon, hogy ez mégis mi, engedjen már fel. Nyilván nem nyitotta ki az ajtót, ebben csak az a vicces, hogy hatalmas dugó volt, tehát a busz még ott állt a megállóban kb. 3-4 percig, mire tovább tudott menni, de persze nem engedett fel, várhattam a következő buszra. Na azért ez kellemetlen, igen, hogy nem is tud elindulni a busz, van is rajta hely, ezek szerint még hátul, de mégsem engedi föl az utasokat, ez nem jó fejség. Technikailag nem buszon, hanem megállóban történt, egy másik járatot vártam, amikor az egyik helyi busz beérkezett, és a sofőr véletlenül egy kicsit felszaladt a hátsó kerékkel a patkára. Na ez annyira megdobta a buszt, hogy beakadt a busz megálló feletti üvegtetőbe, és leszaggatta az egészet. S ha nem látom, esküszöm, nem hiszem el. Csúri sofőr ki se szállt, csak fogta a fejét, és nem mozdult, vagy 5 percig. Hát nem csodálkozom, de ez kellemetlen, hogy az üvegtető beleszalad a busz, az üvegtető leszakad a busz megállóban. És azért ez veszélyes is. Ne menjünk el mellett, hogy ez veszélyes is tudott volna lenni. Akár az üvegdarabok, akár bármi miatt leeső alkatrészek. Nézzünk még egy üzenetet, télen kb. Mínusz 5 fokban mindenki nagykabátban, sapkában felszáll egy srác, strandpapucsban, fürdőgatyában, Hawaii-ingben, napszemüvegben, kezében egy felfújható úszógumival. Gondolom, valami fogadást veszíthetett el, de feldobta a reggelünket. Írja nekünk Emese, és nagyon szépen köszönjük, ez igazán szürreális. És önnek is volt ilyen, még mindig elküldheti a 0635-92-95-re, legfeljebb nem ma, hanem majd a második részben, mert úgy néz ki, kedves hallgatók, hogy ebből bizony lesz második rész, annyira népszerű témát találtunk. De két blokkra még visszajövünk ma is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

parton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtom.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben, a heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat.

várunk buszozás közben, vagy buszmegállóból, vagy akár lehet vonat is, kedves hallgatók, tömegközlekedjünk, az a lényeg, és érdekes esetek jönnek. Hát a legérdekesebb része talán most érkezik, itt még nekem is fognom kellett a fejemet, mikor olvastam. Lássuk, mi van még hátra, 0635 92 92 5-ös, ha ön is elküldeni, ez egyébként a Cegléd hangja című műsor. Helyi járatos busz, 4-es ülőhely, felszállt egy hajléktalannak kinőző egyén, velem szemben, oda pisilt, és továbbállt. Nagyon szürreális élmény volt, a pisi pedig a menettel együtt folyni kezdett a buszpadlóján, oda-vissza. Ezt írta nekünk Ferenc, hát ez tényleg kemény. De van még, kedves hallgatók, ahonnan ez jött. Margit-szigeti buszjáratra felszállunk akkori barátnőmmel. Busz hátuljában égtelen bűz, körülöttünk mindenki befogott orral ült, egy hajléktalan fickóbor állott valószínűleg. Barátnőm ebből semmit nem vett észre, csak hangosan megszólalt: milyen sportkrém szag van? Hát akkor a barátnő egy kicsit ezt benézte. Aztán, kedves hallgatók, Pesten busszal mentem haza egyetemről, amikor a fickó leült mellém. Elkezdett a telefonjában nézegetni képeket, de úgy, hogy én is lássam. Először lufikról különböző képek, majd lufikból készült ruhák, aztán a végén egy olyan kép, amin egy futelben ült mesztelenül. Gondolom, ez nem véletlenül történt, írja nekünk Boti. Hát igen, hogy folytatódott a történet, ez nem derül ki, de talán nem is szeretnénk tudni, de azt hiszem, hogy elutasító voltál ezzel az úriemberrel. Érdekes, hogy milyen ismerkedési módszereket választ manapság valaki. Régi ikaruszos időszak, részeg utas fel akart szállni a buszra. A sofőr nem volt hajlandó felengedni az utast, rácsukta az ajtót, de így is felszállt, kitört a verekedés a sofőr és a részeg utas között. A sofőr úgy zárta le a dolgot, hogy nagy lendülettel lerúgta a busz lépcsőjéről az

utasát, írja nekünk Evelyn, ez is nagyon kemény, de igen, hát megvédte az utasait tulajdonképpen, csak hogy biztos, hogy ez a jó módszer, de hogyha nagyon erőszakos, nem tudom, mi lett volna jó döntés. Tesóm hajnali busszal ment egy ismerőshöz, mert születtek kis komondor kutyák, és eldöntötte, hogy mire felkelnek anyuék, egyet elhoz meglepibe. Kutya a csíkos szatyorba be, szatyorfüle enyhén összecsomózva, buszon ismerős mellé leült, szatyor a lábainál a földön, és elkezdtek beszélgetni. Egyszer csak satúféket nyomott a buszos, és megszólalt: asszonyok, kinek a kutyája pisili oldalba a lábam? Írja nekünk Luca. Nagyon jó történet, hát mondjuk nem annyira a busz sofőrje szempontjából. Minden esetre nagyon köszönjük. Nem pont buszon történt, de a busz ablakán kinézve láttam. Egy vágó úr hölgy állt ott, újatlan pólóban, a karján tetovált nevek áthúzva egymás alatt, Zsolti áthúzva, Lajos áthúzva, Pisti áthúzva, kb. 8 név áthúzva, és a legalsó áthúzás nélkül, gondolom az volt a jelenlegi szerelem, az áthúzott nevek pedig az ex-pasik, írja nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük, elmegyünk még egyet zenélni, aztán még egy blokkra visszajövünk, és aki nem fér bele, az se rémüljön meg, mert mindenképpen folytatjuk majd ezt a témát egy másik alkalommal.

0: Kedves hallgatók, buszos történeteket, szürreális élményeket vártunk a mai napon a Cegléd hangjában, és küldtek is nekem szép számmal, olyannyira szép számmal, hogy ebből lesz egy folytatás is ebből a műsorból, úgyhogy majd egy másik alkalommal, nem holnap, hanem egy másik alkalommal érkezik ennek a műsornak a folytatása, aki nem fér bele, az se izguljon, majd abba bele fog férni. De addig is vannak még történeteink. Anyuka kicserélte a kisgyerek pelenkáját. Szólni kellett a sofőrnek, hogy a következő megállóban várja meg, hogy a koszos pelenkát kidobja az anyuka, mert meghalunk 40 fokban a meleg szakban. Hát igen. Nem busz, hanem metró, de ugyanúgy szürreális. Barátnőm mesélte tavaly. Állt a metrón, látta, hogy egy nő keres valamit a földön, azt itt valamit lejtett. Kérdezte, hogy segítsen-e, erre a nő felkapott egy nagy szöcskét a földről, és azzal a lendülettel megette. Az komoly. Írja nekünk Attila, hát jó étvágyat innen is, persze nem annak, aki ezt végignézte, de ki tudja, lehet, hogy egyszer mi is a szöcskéket fogunk enni. Egyetemista koromban heti szinten szálltam fel a Népligeten, és mentem Veszprémbe. Egyszer megszokásból fizettem, és sajnos nem kértem jegyet, a sofőr meg nem adta. Az ellenőrök felszálltak, a következő megállónál persze nem a sofőrt kezdték el vegzálni, hanem engem, és azt a pár másik utast, akik szintén figyelmetlenek voltak, szóval 8000-es bírsággal, azzal együtt, hogy egyébként megfizettem a jegyet. Az ellenőrök jókora csapata várta a sofőrt a fehérvári állomáson, aki, amikor meglátta ezt, nem állt meg, hanem a gázba taposott. Veszprémben végül oda mentünk, és körülálltuk, hogy akkor most lehet leszámolni a pénzünket, különben holnapra az újságok címlapján lesz. Nem volt akkor még kamerás telefon se. Az IPSE akart egy kis pluszt a karácsonyi szünetre, de vesztére, mert esélyes, hogy bukta az állását is az ellenőrök miatt. Ez komoly ezen átmenni, de akkor végül is visszakaptátok a pénzt, azt még érdekelt volna, de gondolom igen. Éveken keresztül havonta pár alkalommal együtt utaztam egy férfival, aki remélhetőleg csak Tourette szindróma miatt, de mindenkit meg akart ölni. Elfojtott ideges hangon beszélt magában, és mondhatni Mortal Kombat stílusú kivégzéseket írt le, ezt leszámítva Gentle Giant kinézete volt. Hát igen, ez lehetett, szóval mielőtt ma valaki nagyon megijedne, akkor erre is lehet gondolni, hogy Tourette szindróma mondat ki vele olyan dolgokat, amit ő nem akar kimondani, egyszerűen csak nem tud mit tenni, és nem is gondolja ezt valószínűleg, úgyhogy minden esetre ez egy érdekes dolog, de azért ez feltétlenül ijesztő lehetett, azt gondolom. Ugyan nem busz, de utazással kapcsolatos, Oszkárral utaztam Miskolc-Pest között, még 7 utitársammal pár éve. Májéban felvettünk egy banános dobozt valami öreg krapektől, ezután felhajtottunk a pályára, én meg közben elaludtam. Arra keltem fel, hogy állunk egy pihenőnél, a sofőr srác valamit matat a csomagtartónál. Kivette a dobozt, odébb vitte és kinyitotta. A dobozból galambok repültek ki. Gondoltam, postagalamboknak tanították őket, és az egyik telébe belerepült a transzporterbe, amiben utaztunk. Természetesen mellettem próbált a galamb kimenni a nyithatatlan ablakon, egy-két perc után a sofőrsrácnak sikerült megfogni a galambot és elengedni a kocsin kívül. Szerencsére nem volt nagyobb baj ennél, viszont nem esett túl jól ébredés után egy galamb az arcomban. Írta nekünk Tamás, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Hát igen, ez minden esetre meglepő és utazással kapcsolatos. Hogyha önnek is van ilyen sztoria, már nyilván nem ma, de majd legközelebb, mikor ez lesz a témán, küldje el nekünk, mert szerintem jó kis műsor kerekedett ebből. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és a sok-sok üzenetet. Vörös Nándi búcsúzik, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Jó reggelt kívánok! Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszincendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ma utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látványetetést, afrikai táncházat és zsonglőr bemutatót is kínálnak.
2: Az időjárásról.
7: Ma is napos időre számíthatunk, időnként megélénkülhet a szél. Napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak augusztus 24-én hétfőn a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, de ez hamarosan elmúlik, majd Süveges András visszatér a szabadságáról. Ma azonban még együtt rádiózhatunk, legalábbis reggel és kora délelőtt, aztán érkezik majd Szabó Kristóf, utána Tóth Barbi, este pedig Szatmári Gábor, ez a négyes fogat várja önöket a mai napon, sőt ötös fogat, hiszen este Vörös Nandi is itt lesz majd velünk. Tartsanak önünk, jó reggelt, Ceglét!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Persze, még a kalendáriumhoz egy kicsit, és 8 óra után, egészen konkrétan 8:30 után bővebben is belepillantok majd, de jöjjön egy születésnapos is, hiszen 1997-ben ezen a napon megszületett Alan Walker, norvég zenei producer, jön ő, Alan Walker és a Faded.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: És természetesen a ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot!

tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet. A Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára. Szegléd Rádió.

0: Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Szentgrédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es szentgrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Szegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Szeglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Rég Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főzőverseny, tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik Szeglédi Vad Gasztró Fesztivál, a belépés ingyenes.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Ma is napos időre számíthatunk. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszincendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ma utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látványetetést, afrikai táncházat és zsonglőr bemutatót is kínálnak.
0: Az időjárásról.
1: Ma is napos időre számíthatunk. Időnként megélénkülhet a szél. Napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: David Guetta, Teddy Szűnszénstől Zendája indította a fél órát, azt a fél órát, amiben jön már a horoszkóp, konkrétan egész heti horoszkóp. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Benedett.
1: Jó reggelt, Ceglét!

Már is jön a horoszkóp, heti horoszkóp, kedves Kocs. A hét első felében a hangulatodat főleg a pénzügyek befolyásolják, mivel egy probléma vagy megoldandó feladat sikerén sok múlhat most. Mindez erősen hat majd a magánéletedre is, mivel te nehezen tudod függetlenül

függetleníteni magadat az aktuális munkával kapcsolatos életettől. A hét második felére viszont így vagy úgy, de megoldódnak körülötted a dolgok, és ekkora neked az lesz a legfőbb feladatod, hogy a kialakult helyzetből hozd ki a legtöbbet. Ugyanez igaz a magánéleti programjaidra is, azokból is hozd ki most a legtöbbet. Bika. A hét első felében egy ígéretesnek tűnő üzleti lehetőség kerülhet a szemed elé, melybe egy ismerősöd vagy egy barátod vonna be téged. Legyen bármilyen jó az ajánlat, ne feledd, hogy a barátság és az üzlet hosszú távon nem mindig fér meg jól egymással. A kérdés egy része tehát itt is az, hogy ezt a kockázatot vajon felvállalod-e. A hét második felében viszont egy rossz hírt kaphatsz, amely elszomorít, és szükséged lehet egy barátra, akivel mindezt megbeszéled. Szerencsére esetedben a gond csak is az lehet, hogy kit keres fel, hiszen rengeteg olyan ember van a közeledben, aki örömmel vállalja a feladatot. Ikrek, a munkádban és a karrieredben mostanság a nyugalom és a kiegyensúlyozottság érvényesül, de sikernek mindig van ára. Esetedben most egy program lehet az, ahová muszáj elmenned, és emiatt átszervezned a magánügyeidet. Az eseményen vagy találkozón viszont légy óvatos, mivel nem biztos, hogy mindenki olyan, amilyennek mutatja magát. A hétvégén az életed egy olyan elemére derülhet fény váratlanul, melyet nem szívesen osztanál meg a nagy közönséggel, így lehet, hogy meg kell győznöd valakit arról, hogy viselkedjen diszkréten. Ha viszont mindez nem sikerül, akkor sem szabad bánkódnod, mivel minden csoda csak 3 napig tart. Rák. A hét első fele némi feszültséggel telhet, mivel valaki a környezetedben nem támogatja egy elképzelésedet, és ezt talán sérelmesnek találod. Légy kíméletes az illetővel, mert lehet, hogy nincs tisztában a céljaiddal, de az is lehet, hogy pusztán arról van szó, meg szeretne kímélni egy hibától, csalódástól. Persze mindez nem fog téged megakadályozni abban, hogy azt tedd, amit helyesnek gondolsz. A hétvége szinte kizárólag személyes vagy magánéleti kérdésekkel telik el, melynek része lehet egy összejövetel, mert mindenkinek meg lesz a személyes kis sztori, amelyet el is fog mesélni. Egy ezek közül, melynek te is részese voltál, különösen mulatságos lehet. Oroszlán, a hét első felében egy jó hírt kaphatsz, amit jelenthet egy sikeres projektet, de azt is, hogy extra pénz áll a házhoz. Ezek a napok ideálisak lehetnek arra, hogy egy kis rendet vágj magad körül, és amíg hajlandó vagy valamennyit költeni is, akkor igazán megújulhat a környezeted. A hét közepén egy találkozó vagy egy rendezvény vár rád, ahol egy érdekes emberrel találkozhatsz, aki meglepő dolgot fog elmondani neked. Szűz. A hét első felében jobban teszed, ha óvatosan kezeled a pénzügyeidet, mivel nagy esélye van annak, hogy valaki lépre akar csalni, és egy valóban kedvezőten áru dolgot akar a nyakadra sózni. Soha ne dönts azonnal, és ne hidd el, ha azt mondják, hogy az ajánlat csak most azonnal érvényes. Ott lesz az még másnap is. A hét közepén meglepetés érhet, amikor egy váratlan ajándékkal kedveskedik neked valaki. Hamarosan folytatom.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, a heti horoszkóp folytatása. Mérleg, a hét első felében új helyzet teremtődik körülötted, amelynek az lehet a hatása, hogy te is módosítasz pár dolgon magad körül. Lehet az is, hogy valamit változtatsz a külsődön is, ami nem csak rád, hanem a környezetedre is hatással lehet. De számodra különösen egy valaki véleménye számít majd, mert ugyanis különleges a kapcsolatod. A hét második fele elhozza számodra a nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és egy remek hétvége reményét. És valószínűleg csak egy dolog lesz, ami veszélyeztetheti a terveidet. Ha valaki esetleg keresztbe szervez egy másik programot, tegyél róla, hogy a te terveid időben eljussanak minden érintett fülébe. Skorpió. A hét első fele a megbeszélésekről, találkozókról szólhat, melyek során egy érdekes ajánlatot kaphatsz valakitől, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ügyelj arra, hogy ne tegyél ezzel kapcsolatban meggondolatlan ígéreteket, és nézz utána minden részletnek az illetővel kapcsolatban. Néha a dolgok nem olyanok, mint amilyenek elsőre látszanak. A hét második felében bevetheted a híres rábeszélő képességedet, amikor valakit meg szeretnél győzni az igazadról vagy a véleményedről. Az is lehet, hogy valakinek eladnál valamit. Lelkesedésed és remek érvelésed hatása alól viszont nehéz kivonni magát az embereknek, így valószínűleg a dolgok a terveid szerint alakulnak. Nyilas. A hét első felében egy kommunikációval kapcsolatos probléma merülhet fel egy ismerősöd vagy egy kollégáddal összefüggésben. Ha van mit tisztázni, akkor azt most tedd meg, különösen azért, mert a jelenlegi helyzet lehetőséget adhat számodra arra is, hogy kettőtök viszonyában egy előnyösebb pozíciót vegyél fel a jövőben. A hét második fele sem fog a pihenésről szólni számodra, különösen azért, mert a rengeteg ügyintézés és talán papírmunka közepette még egy előnyös pénzügyi vagy üzleti lehetőségre is lecsaphatsz, ha elég szemfüles vagy, és nem hagyod, hogy valaki más elhapolja előled ezt a sanszot. Bak, a hét elején egy magánjellegű feszültség kellős közepébe pottyanhatsz, de azért arra mindenképpen ügyelj, nehogy végül túlreagáld a dolgot. A legvalószínűbb az, hogy minden megy a maga útján, és még a tech közbeavatkozásodra sem lesz szükség, egyszerűen megoldódik minden magától. A hét második felében viszont bosszantó dolgok történhetnek, melyek nem fognak elrendeződni anélkül, hogy te közben elavatkozz. A pénzügyeidet vagy az adódat, esetleg egy büntetést, illetően ugyanis lesz egy kis extra tennivalód, amely ugyan érinti a kifizetéseket, de nem olyan mértékben, hogy ez gondot okozna a költségvetésben. Vízöntő, a hét első fele részben a tervezésről szólhat, és könnyen lehet, hogy változtatnod kell az elképzeléseiden, figyelembe véve a körülöttünk változó világot és a lehetőségeket, melyek a rendelkezésedre állnak. Ne hidd azonban, hogy mindez csak negatívan érinthet téged. Néhány lépést például könnyen lehet, hogy ki is hagyhatsz, és már is közelebb kerül így a hőn áhított cél. A hét második felében egy új kapcsolat határozza meg a napokat. Valaki, aki most hirtelen lép be az életedbe, felkavarhat körülötted mindent, és neked nem csak arról kell gondoskodnod, hogy a legjobb formádat add, de valószínűleg meg kell majd küzdened az irigyeid intrikáival is. És halak! A hét első felében egy magánéleti kapcsolatodat kell menedzselned és lépéseket tenned annak érdekében, hogy egy félreértést feloldj, vagy egy vitát lezárj. Lehet, hogy mindennek érdekében szükséged lesz arra, hogy kompromisszumot köss. És ha jól kevered a kártyákat, még akár meg is erősödhet a viszony kettőtök között. A hét második felében már egy munkával kapcsolatos konfliktust kell kezelned, amely ráadásul egy általad eddig még nem ismert emberrel lehet kapcsolatos. Nagy szükséged lesz most a diplomáciai érzékedre, hogy úgy kerülj ki győztesen a dologból, hogy közben a másik fél se érezze azt, hogy veszített. Ezt üzenik hát a csillagok erre a hétre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac.invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
4: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Laványi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenéküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
1: Az időjárásról.
4: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza-tó 25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Raymond Pala és Jenny közösen indította az órát. Ez volt a Dracula itt a 92.5-ön, hamarosan jön, sőt, mit hamarosan már is. Ilyen Ina Észtes közösen Rock My Body, hogy utána, ami hasznos, fontos információ után mellett közben jöjjön majd a lapszemle is. Tartsanak velem a mikrofonnál Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: 28-29 Celsius fok, körülbelül ennyi az, amit maximumban várhatunk, legalábbis ezt mondják a meteorológusok, de nézzük, mi várható majd holnap. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, ugyanis országszerte számíthatunk záporokra és zivatarokra. Zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem valaki már direkt nem visz magával esernyőt, alig várja, hogy rongyázzon. A minimum hőmérséklet 16-20, a délutáni maximum pedig nagyjából 27 Celsius fok körül mozog. Mérsékelt szélre van kilátás, ami azonban záporok és zivatarok környékén viharos széllökések kialakulhat.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a Lapszemle, induljon a Népszava két írásával itt a 92.5-ön. Sokan az országos jégkár elárító rendszert hibáztatják az asszályért, a tévhitet és az összeesküvés elméleteket MTA vizsgálat igyekszik majd eloszlatni, fogalmaz a Népszava. Az agrártárca eddig is engedett a nyomásnak, így ahol a gazdák kérték, ott felfüggesztették a rendszer működtetését. Ugyanakkor magánkézben is sok száz talajgenerátor működik, rájuk nem vonatkozik az állami intézkedés. Szörnyű állapotok vannak, tudunk olyan hegyközségről, ahol konkrétan lincseléssel fenyegették meg a tisztségviselőket arra az esetre, ha bekapcsolnák a jégkár elhárító rendszert. Annyi téves információ terjedt el viszonylag rövid időn belül a közösségi területeken, hogy észérvekkel már nem nagyon lehet harcolni ellenük, azokat alig hallja meg valaki, írja a Népszava. Nem is akarom minősíteni ezt az egész történetet, mert csak nagyon súlyos szavakat tudnék megfogalmazni, mondta a Népszavának egy Mátra vidéki szőlész. Az elmúlt hetekben részben a rendkívüli aszályhelyzet és a csapadék hiány miatt felerősödött azok hangja, akik szerint a jégkár elhárítása kiépített jéger elnevezésű rendszer beavatkozik az időjárásba, szétkergeti a felhőket, emiatt kerüli el az országot az eső. Nos, erről a témáról is egészen bőven olvashatnak a Népszavában. Szeptember 3-ától 36-ról 34-re, 15-től 32-re csökkentik azoknak a hajóknak a számát, amelyek naponta áthaladhatnak a Panama csatornán, mert elkezdett vészesen csökkenni annak a mesterséges tónak a vízszintje, amelyből a csatorna vizét pótolni tudják. Nem mellesleg azért is fontos kérdésről van szó, mert a tavak a 4,2 milliós lakosság felét is ellátják vízzel. A 82 kilométeres, az Atlanti és a Csendes óceánt összekötő Panama csatorna területén súlyos asszály pusztít az El Niño jelenség miatt, amely felmelegíti a Csendes óceán felszínét, változásokat létrehozva a széljárásban és az esőzésekben. A Panama csatorna területén a csapadék mennyisége május és augusztus között a történelmi átlagnál 34%-kal volt kevesebb, amit az El Niño tovább csökkent, majd indokolták a döntést a hatóságok. A Panama csatorna globális tengeri kereskedelem 5%-át, az amerikai konténerforgalom mintegy 40%-át bonyolítja le. A csatorna használata csökkenti a költségeket és a szállítási időt, különösen azoknak a nagy kiskereskedők, valamint energiaipari vállalatok számára, amelyek Kína továbbá Ázsia más részei, valamint az Egyesült Államok között kereskednek. Végül az USA felügyelete alatt 1914-ben elkészült csatorna fő felhasználói Amerika, Japán, Chile és Dél-Korea. Az üzemeltető elmondta, hogy a csatorna vízgyűjtő területén az előrejelzettnél kevesebb csapadék esett, emiatt kellett intézkedéseket tenniük a vízi út hosszú távú fenntarthatóságának érdekében. Korlátozásokat már eddig is bevezettek, csökkentették a legnagyobb hajók maximális merülési mélységét, írja tehát a Népszava.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Laványi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
1: Az időjárásról.
4: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: Cegléd Rádió

alatt futotta le a 100 métert, ezzel felülmúlta az emberek világcsúcsát, amelyet Bolt tart 2009 óta. A kínai okostelefongyártó cég, most inkább nem mondom a nevét, tehát a fejlesztett humanoid robot 14,5 méter per másodperces csúcssebességet ért el a Humanoid Robot Games bemutató tesztversenyén Pekingben. 9.32 alatt célba érő Lightning jobb teljesítményt nyújtott, mint Bolt, aki 9.58-al tartja a férfi 100 méteres síkfutás világcsúcsát a 2009-es berlini világbajnokság óta. Videó is látható a robot történelmi teljesítményéről, igaz a végén az látszik, hogy a célba ért mindkét gépet hordágyra kellett tenni, és úgy viszik le azokat a pályáról, arra még várni kell, hogy lazán mosolyogva tovább szaladjanak, mint annak idején Bolt. A The Guardian cikke szerint Kína kiemelten támogatja a humanoid robotikát, mint feltörekvő iparágat. A döntéshozók és a vállalatok arra számítanak, hogy a mesterséges intelligencia és a hardware fejlődése felgyorsítja a robotok elterjedését a gyártásban, a logisztikában és a fogyasztói felhasználásban is. Szóval érdekes ez az egész történet, de továbbra is, mint általában az a kérdésem, és egyetlen egy szó a kérdésem, de miért? Bocs, ez kettő volt, szóval, de miért? Tornádónak tűnik, de egészen más vízördögöt videóztak a Dunán. Ritka és látványos természeti jelenség tűnt fel a Dunán, egy vízördög alakult ki a folyó felett. A forgó légörvény első pillantásra akár egy kisebb tornádónak is tűnhet, azonban a vízördögnek többféle formája is lehet. Magyarországon sem teljesen ismeretlen, korábban több alkalommal, elsősorban a Balatonon figyeltek meg hasonló jelenséget, írja a Magyar Nemzet. A légörvény a vízfelszínről vizet vagy permetet is magával ragadhat, ettől válik igazán látványossá. A jelenséget könnyű összetéveszteni a tornádóval, hiszen a megjelenése hasonló lehet. A víz felett kialakuló tölcsér azonban nem feltétlenül jelent olyan erős légköri folyamatot, mint egy szárazföld felett kialakuló tornádó. A vízördög elnevezés alatt többféle vízfelszín felett kialakuló örvényt is érthetünk. Vannak kisebb, rövid életű légörvények, amelyek elsősorban a vízfelszín közelében alakulnak ki, és vannak olyan víztölcsérek is, amelyek jóval látványosabbak. Nos, erről a jelenségről olvashatnak, és természetesen videót is láthatnak a magyarnemzet.hu-n. Szegléd Rádió.

0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: távol.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
2: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása, Németország 50 millió eurót biztosít Ukrajnának a csernobili atomerőmű új biztonságos zárószerkezetének helyreállítására, amely az orosz támadás következtében megsérült, ezt jelentette be Denis Schmihal, energiaügyi miniszter. Elmondása szerint korábban a német delegációval tartott találkozón megvitatták a sérült szerkezet helyreállítására szolgáló források előteremtésének lehetőségét. A német képviselők ellátogattak a csernobili atomerőműbe is, és megvizsgálták az új biztonságos zárószerkezet ívét és annak infrastruktúráját. A pénzt várhatóan a csernobili nemzetközi együttműködési számlára utalják. Emlékeztetőül leírja a Magyar Hírlap, a védőszerkezet 2025. februárjában egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott. A becsapódás után a szerkezet tömítettsége és a védelmi funkciók teljes körű ellátására való képessége sérült. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban, és arról is, hogy idén 100 millió turista érkezhet Spanyolországba. Új történelmi rekord előtt állnak, tehát a madridi kormány 2026-ra már 100 millió külföldi látogatóval számol. Szállodák, éttermek, légitársaságok és turistaközpontok óriási bevételekhez jutnak, miközben Barcelona, Ibiza és Mallorca lakói egyre gyakrabban azt kérdezik, marad-e még hely nekik saját városaikban és szigeteiken. Barcelona már Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adójával válaszol, és 2028-tól eltüntetni a rövid távra kiadott turista lakásokat. Spanyolország különös problémával szembesült, hogyan lehet megfékezni valamit, amit hosszú évtizedeken át nemzeti sikertörténetként épített. Képzeljük el úgy, mintha Magyarország teljes lakosságának több mint tízszerese egyetlen év alatt áthaladna ugyanazon ország repülőterein, pályaudvarain, szállodáin, strandjain, éttermein és történelmi városközpontjain. Nagyjából ez történhet Spanyolországban 2026-ban, ezt jelenti a 100 millió ember. Hogy mit mondanak erről és mire számítanak még, hogyan készülnek mindenre, mit jelent ez Spanyolországnak, nos erről is olvashatnak a Magyar Hírlapban.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. A MÁV Plusz alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
1: Az időjárásról.
5: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: elindult egy újabb óra, továbbra is együtt rádiózhatunk ez, bizony így marad egészen délelőtt 10 óráig. A mikrofonnál Becker Bernadett, ebben a fél órában jön egy kis bulvárlapszemle, jön a Bors és a Blik néhány írása.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a Bors két írása itt a 92-tön. Harsányi Levente bemutatta az új spanyol szerelmét, alaposan megizzasztotta a műsorvezetőt. Forró hangulat, izzasztó menetek és zárt üvegfalak mögött zajló szenvedélyes találkák. Harsányi Levente teljesen oda van az új spanyol kedvencért, de a háttérben kiderült, a régi szerelmét sem volt hajlandó teljesen elengedni. A mindig pörgős műsorvezető Harsányi Levente újabb szenvedélyt talált, ráadásul egyenesen az Ibériai félszigetről. A látványos spanyol ütősport a padel nem csak a világot, de a hazai sztárvilágot is ruhamléptékkel hódítja meg. A dal 2026 egyik házigazdája pedig az elsők között kötelezte el magát az új őrület mellett. A spanyol eredetű fallabda és tenisz ötvözetéből született játékért itthon is egyre többen rajonganak. A hazai pályákon rendszeresen feltűnnek a sport és művészvilág legmeghatározóbb alakjai. A korábbi teniszező legenda Noszály Sándor, a színésznő Oroszlán Szonya, az olimpiai ezüstérmes úszó Varga Dénes, valamint az olasz gasztronómia királya Gianni Annone és az üvegfalak között vezeti le a napi feszültséget. A hazai hírességek mezőnyében Harsányi Levente is teljes gőzzel veti bele magát a meccsekbe, bár az igazi komoly kihívásoktól sem riad vissza. Nemrég nem kisebb lépett pályára, mint a kézilabda legendával Éles Józseffel. Most például Éles Józsival, a több mint 170-szeres válogatott legendával padeleztem, mit ne mondjak, hogy elég kemény 8-0-ra kaptunk ki. Akárhány szettet játszottunk le, az ellenfél végül mindig felülkerekedett rajtunk, árult el a Borsnak. Már az eredményjelző most nem Harsányi Leventéknek kedvezett, a műsorvezető szerint a sportág varázsa pontosan a lazaságában és a közösségi élményben rejlik. Erről is olvashatnak bővebben a Borsban, és szívét, lelkét beleteszi mindenbe, legyen szó filmfelvételről, koncertről, vagy éppen a Megasztár forgatásáról. Marics Peti mesélt az elképesztően pörgős nyaráról, a megújult mestercsapatról, és arról is, hogy mikor tud pihenni. Marics Peti veteránnak számít a TV2 Megasztár gárdájában, hiszen már harmadjára keresi a tehetségeket, miközben tavaly és idén is új mesterek kerültek mellé. A forgatás már javában zajlik, a Valmár énekese pedig elárulta, mit gondol az új évadról. Évről évre sikerül megújulnia a műsornak, mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás. A Megasztár középdöntőjének forgatási szünetében nyilatkozta mindezt Marics Peti. Nekem ez ugye már a harmadik széria, de minden évadban teljesen más volt a zsűri dinamikája. Az elsőben ráadásul többen is voltunk, viszont mindig remek szakemberekkel dolgozhattam együtt. Most két új tag van, ami azért komoly változás, hiszen ez a csapat fele. Én is kíváncsi voltam, hogy fog működni az új felállás, mert megint változnak az energiák. Mások lesznek a reakciók, más dolgokon fogunk vitatkozni is. Nos, elmondhatom, hogy ez a mostani átalakulás nagyon bejött nekem, szerintem eddig ez a legjobb Megasztár zsűri csapat. Bővebben tehát erről is a Borsban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: jár.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: És jöjjön a lapszemle zárásaként a Blick két írása. 3 év után kibékült egymással Mohamed Fatima és LL Junior. Több mint 3 év után békültek tehát ki egymással, a zenészek örömmel és szeretettel ölelték meg egymást Fatima 45. születésnapján. A nagy békülésről megható sorokkal számolt be az énekesnő, aki pár nappal korábban Junior koncertjén is énekelt. Egy közös 30 éves barátunk meghívta a Juniort születésnapomra, ami a legnagyobb meglepetés volt az este folyamán. Tudjátok, mi történt az elmúlt években köztünk? Voltak sértések és sértettség mindenki részéről, de aztán mindenki tovább járta az útját. A harag igazából csak nekünk ártott, igazán viszont szerint a megbocsátás, ha igazi, akkor sokkal nagyobb erő és felszabadulás, mint bármi ezen a földön. Nálam a szívemben ez megtörtént, viszont most manifesztálódott. Köszönöm a gondviselőnek, hogy erre is gondja van, fogalmazott Fatima, aki augusztus 19-én okozott hatalmas meglepetést azzal, hogy Junior oldalán énekelt. A fekete vonat először 2002-ben oszlott fel, ezután 2022-ben LL Junior, Mohamed Fatima és Beat bejelentették a visszatérésüket. Nagy koncertet adtak a Papp László Budapest arénában, ám a koncert veszteségesnek bizonyult. A rendezés pénzügyi gondjai miatt a tervezett többi fellépést lemondták, és a zenekar a koncert utáni napon végleg felbomlott. Azért mosolyodtam el közben, mert az ilyen után hangzik már, hogy egy zenekar először 2002-ben oszlott fel, tehát általában ugye azt egyszer szokták, bár tudom, a zenekarok általában legalább 10 búcsú turnét adnak. Fejetlenség jellemezte a Centrál Színház Szigligeti vendégjátékát, ahol az old időjárás miatt elszabadultak az indulatok a nézőtéren, a közönség jelentős része felháborodva követelte vissza a pénzét, miközben Hevér Gábor a helyszínen maradókkal szavaztatta meg a darab sorsát. A teátrum végül közösségi oldalán reagált a történtekre, bocsánatot kérve az emberektől. A Tiszta Őrület című produkcióban olyan népszerű színészek játszottak, mint Hevér Gábor, Parti Nóra és Szabó Kimmel Tamás. Az előadást megzavarta az old időjárás, ami miatt a nézők felháborodtak, sokan a szervezésre és a koordinációra panaszkodtak. A teátrum másnap közösségi oldalán reagált és kért elnézést a történtekért. A tegnapi Tiszta Őrület szigligeti előadását az old időjárás és az ennek következtében fellépő fejetlenség keserítette, ami egy rendes estén elegendő 2 jegyvizsgáló és egy nézőtéri dolgozó, hiszen így ment le 12 előadás gond nélkül, ebben az időben kevésnek bizonyult. A jegypénztáros pedig mindenkit megnyugtatni akarva kommunikált. Az előadást végül megtartottuk. Ilyen esetben szabadtéri előadásra megváltott jegyet rendesen nem váltunk vissza. A jegyrendszer nem is teszi lehetővé az automatikus visszautalást. Akik sem a ma esti előadásra nem tudják becserélni jegyüket, írták ezt még ugye augusztus 22-én, sem egy budapesti előadás megtekintésének lehetőségét nem fogadják el, azok keressék szervezésünket. Még egyszer sajnáljuk a történteket, s bár már 30 év tapasztalata segít döntéseinkben, most újra végig gondoljuk az ilyen esetek kezelését, áll a bejegyzésben, és egyébként gondolják végig, milyen borzalmasan nehéz döntés lehet ilyenkor, hogy mit is csináljanak, hiába van erre egy forgatókönyv. Ott vannak a nézők, akik várják az előadást, de van egyfajta biztonsági vonal is, amit nem szabad átlépni, szóval írtó nehéz. De olvashatnak erről, mert hogy természetesen a kommentekből is idéz a Blick, és egyéb más megnyilvánulásokról is van szó, szóval a Blickben olvashatnak róla.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Dunakék partján. A MÁV Plusz alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
0: Az időjárásról.
1: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Augusztus 24-e van, a nap, amikor a Bertalanok ünnepelhetik névnapjukat, Arámeus, görög, latin eredetű bibliai név jelentése, Ptolemaiosz fia. Kedves Bertalanok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió!

jöjjenek most már az események, vagy legalábbis néhány, amely a mai naphoz kötődik. Augusztus 24-e van, 203 éve ezen a napon Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. 38 éve annak, hogy megszületett az első magyar lombik bébi. 184 évvel ezelőtt ezen a napon József Nándor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 484 évvel ezelőtt pedig Francisco de Orellana, aki elsőként teljes hosszában végighajozta az Amazonast, kijutott az Atlanti-óceánra. 37 éve annak, hogy először mutattak be Magyarországon James Bond filmet. 1989-ben pedig ezen a napon az amerikai Voyager 2 űrszonda lefényképezte a Neptunusz bolygót és a holdjait. És 1991-ben ezen a napon Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta a függetlenségét. De ha már James Bond filmes évforduló van, természetesen már is jön a folytatásban egy betét dal. Zseniális előadók, zseniális dalai színesítették mindig is ezeket a filmeket.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: turista.
1: Jöjjenek most már a napíre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 125 éve született Gertler Viktor filmrendező, neki köszönhetjük az Állami Áruház című filmet is. 97 éve született Yasser Arafat, Nobel békedíjas palesztin politikus, a Palesztin Autonómia Tanács elnöke. 79 éve született Paulo Coelho, brazil író, filozófus, az ENSZ béke nagykövete. 78 éve született Jean-Michel Jarre, francia szintetizátoros és zeneszerző. 38 éves ma Rupert Grint, angol színész, aki Ron Weasley szerepét játszotta a Harry Potter filmekben. 37 éve megszületett ezen a napon Csipes Tamara, kétszeres olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok kajakozó. 1952-ben ezen a napon született Papedita, magyar popénekesnő, szövegíró, koreográfus, táncos, akinek például a Csovi Csovi Jazzpert is köszönhetjük sok más mellett. 1957-ben ezen a napon megszületett Stephen Fry, angol humorista, író, színész, regényíró, filmkészítő és televíziós személyiség. Én most nézem újra, nem tudom, körülbelül 20-szorra Dr. Csont sorozatot, és még abban is szerepelt, természetesen ott is zseniális. 1958-ban megszületett Steve Guttenberg, amerikai színész, ahogy gyerekkoromban vagy fiatalkoromban mondtam, Guttenberg. 1997-ben pedig megszületett Alan Walker, norvég zenei producer. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
2: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk, nem kell igényelni, automatikus az iskolai támogatás. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette. A kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Ekközben a Perzsa államelnöke elismerte, ismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott AI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
1: Az időjárásról.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Warren indította az órát, ez volt a Fever Dream, itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben hamarosan egy beszélgetést hallhatnak, hogy mi a téma, és ki a vendég, hamarosan elmondom. Milyen zene jön, azt már is Rigard és Hills and Years Gazette Hallucination.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.

0: Beszélgetést ígértem, jön már is, tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része. Szatmári Gábor kollégánk, természetesen most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetett. Szegléd Rádió.
1: Kedves hallgatók, kezdődjék tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, és a múltkor kicsit belebonyolódtunk abba, hogy vajon hanyadik résznél is tartunk. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem akkor is. Szervusz Dávid, köszöntelek.
2: Szervusz, örülök, hogy megint itt lehetek ezen a sűrű napodon.
1: No, hát az történt egyébként, hogy egy picit elnéztem a naptárt, és a másik műsorunkat, a csütörtöki csatangolót néztem, és az már ugye jó pár évvel korábban indult, és az már bőven 200 fölött van, és ezért mondtam olyan nagy számot a múlt héten. 139. részünknél tartunk, most összeszámoltam, az elmúlt 4 év naptárait vettem elő. 2023. március 3-án volt az első adásunk egyébként.
2: Na, az új tavasz. Igen. Hát köszönöm, hogy utána néztél egyébként.
1: És akkor most már tudjuk.
2: Én azt hittem, hogy hirtelen valahogy 2 évet átaludtam, és már a 200 akárhanyadik résznél járunk, de amúgy ez a 139, ez jó szám. Jó. Remélem így folytatjuk, mert ugye a 9 az a 3-nak a négyzete, remélem, hogy megérjük azt is, hogy 1-3-9-81, és akkor igen szép hosszú adásokat tudunk majd csinálni.
1: Pontosan. No, hát ezen már nem fog múlni, legalábbis a mi akaratunkon biztos nem, de a mai adásra is természetesen témákkal érkeztél. 2 fő témánk lesz itt elsősorban, és az első a homok helyzetről szól. Hát ugye ezt a térséget azért a homok elég jól ismeri, bár ugye Cegléden többféle talajtípus is megtalálható, de a város, hogyha az egész területét nézzük, akkor egy tekintélyes részben bizony a homokkal sújtott területekhez tartozik, és hát ennek megvannak a megfelelő gondjai is. Ez ügyben meg is kerested a lakosságot. Mik most a fő problémák ezzel kapcsolatban?
2: Itt annyit pontosítanék, hogy lakosok kerestek meg engem problémáikkal.
1: Kölcsönösen.
2: Itt Cegléden. És az a helyzet, hogy ahogy az éghajlatunk változik, az a határ régió, ami mondjuk Cegléd és környéke, tudod, hogy itt északról még korábbról ilyen fekete föld határolja a várost, de mondjuk délről pedig ugye a homokhátság nyúlik be ide. Nos, ahogy egyre kevesebb a csapadék és szárad ki a növényzet az alföldön, ez a homok, ez egyre kevésbé megkötött, egyre több homokot fúj a szél, ezt akár te is láthatod.
1: És tud is terjedni szépen.
2: Így van, vagy akár a hallgatók is, és ezt akár a lakásban is észre lehet ám venni.
1: Bizony.
2: Ebből mondjuk bent annyira.
1: A feleségem tudna róla mesélni.
2: Ugye? Innen is köszönjük a munkáját. De hogy például ez csak a legcsekélyebb, de azt lehet észrevenni, hogy többször kell por törölni, többször kell porszívózni.
1: Még akár a belvárosban is.
2: Így van, akár a belvárosban is. És ez nem mind az autók által kibocsátott szennyeződés, hanem mondjuk az autók által felvert por, vagy amit a szél befúj a városba. Na de, hogyha kicsit kijebb megyünk a lakásból, mondjuk azokra a területekre, ahol földút van, igen, mondjuk Cegléden, azért mégis sok ilyen van.
1: Vagyis homokút ez esetben.
2: Igen, homokút. Ez a homok, ez a, főleg az aszályos években, mint például a mostani, ez felhalmozódott, és egyre inkább mélyül. Ennek 3 fő gócpontja van egyébként Cegléden. Az egyik, ahol meg is kerestek a lakosok, ez a Csengeri környéke, ez a Köztes utca,
1: igen,
2: és környéke. Ott elég mély homok van, de ugyanígy érintett az Ugyer.
1: Persze.
2: Nyilván tudjuk a dűlők, ahol nincsen stabilizált út, valamint a Budai út öregszőlők rész.
1: Igen,
2: ott is sok ilyen,
1: az is az a
2: sok ilyen út van. Igen. És ebből most már az látszik, hogy némelyik lakos elakad az autójával, nyilván biciklizni is nagyon nehéz, sőt van olyan, ahol nem is lehet, le kell szállni,
1: igen,
2: ugyanígy természetesen a rollerek sem bírják, és arra panaszkodnak a lakók, például a Köztes utcában is, hogy most már például a futár nem jön hozzájuk, tehát csomagot nem tudnak oda kézbesíteni, de múltkor elmondásuk szerint rendőr autó is elakadt, az egyik lakóférje húzta ki őket, de egyébként arról számoltak be a lakosok, hogy talán egy 2 hete a szemétszállító autó is elakadt, tehát maga a kukás autó, nem tudták elvinni a szemetet, és ez aztán főleg ezzel a központosított szemétszállítással, hogy akár Budapestre is kell telefonálni, vagy valahova messze, nagyon nehéz, mert akkor megpróbálják megbeszélni a diszpécserrel, hogy akkor meddig tud bemenni a kukás autó, húzz el valahova mondjuk 500 méterre, 1 kilométerre a kukát a lakó, de aztán kiderül, hogy mondjuk aki ténylegesen elszállítaná a szemetet az autón, az nem is tud róla, hogy miket beszéltek meg, szóval rengetegféle problémával jár ez. És az a szomorú, hogy az éghajlat az nem lesz jobb.
1: Hát most nem, egy jó pár évig úgy tűnik ebben lesz részünk, legalábbis ezt jósolják a tudósok.
2: Így van, és ez azt jelenti, hogy ez a probléma, ez súlyosbodni fog, mind az ugyerben, mind az öreg szőlőkben, mind a csengeri részen, ahol földutak vannak. És az a helyzet, hogy erre egy városnak fel kell készülnie, hogy hogy tudja megoldani ezeket a dolgokat. Hát... Nyilván van a klasszikus módszer, tudod, amikor stabilizált burkolat, valamiféle kőszórás, ilyesmi. A kérdés az, hogy lehet-e találni olyan módszert, ami ennél olcsóbb és gyorsabb. Mivel ez a világon, ez még most a, mondjuk úgy a fejlett világban, ez inkább most harapózik el, ezért még kevés megoldás van. Én láttam olyat mondjuk egy kanadai cégnél, ami tud stabilizálni bizonyos műanyagokkal ilyen utat, de ez még inkább a kísérleti fázis. Amiket még szeretnénk itt a Településfejlesztési Szövetségnél megnézni, hogy bizonyos sivatagi országokban.
1: Például, hogy ott muszáj megoldani ott nekik is, persze.
2: Én úgy gondolom, hogy lehet tanulni olyan országoktól, akik ezeket már megtapasztalták. Tehát ez a jövő kutatás irányának egy fontos témája lesz egyébként az egész Alföldön.
1: Igen. Hú, hát nehéz a homokkal, ugye, mert az meg csak gyönmegy, ahogy fújja a szél, és valahogy tényleg ezt a helyzetet kezelni kell, mert lakhatatlanná válhatnak egyes városrészek szinte.
2: Ebben igazad van. És az a baj, hogy a gréderezés, még ha jól is csinálják, ez a gréder, csak aki nem tudja, az az, hogy eltolják egy ilyen nagy tolólapátos autóval.
1: Ez csak időleges megoldás.
2: De ez csak időleges, és az is csak akkor működik, hogyha nem úgy csinálják, hogy az út közepére halmozzák fel a homokot.
1: Na például, igen, pontosan.
2: De az is csak nagyon korlátozott ideig, mert amikor nincsen csapadék, akkor hamar újra felgyűlik.
1: Igen. Én laktam egyébként Szeged környékén, ilyen homokvidéken egy darabig tanyán, és mindig örültem, mikor volt egy kis eső, mert akkor sokkal könnyebb volt sétálni is egyáltalán. Ugye egy picit azért az úgy összeállította a homokot, és akkor sokkal könnyebb volt közlekedni, autóknak is egyébként, de gyalogosan is sokkal könnyebb volt bemenni a tanyáig. De ez csak időleges megoldás. Nincs.
2: Így van. Esetleg lehetnek olyan módszerek, de ezt is még meg kell vizsgálni, hogy például Magyarországon az Alföldön alkalmazható-e, amikor víz és agyag kombinációját használod a homokon, de...
1: Jól hangzik.
2: Ezt tesztelni kell valós körülmények között.
1: Igen. Fogunk még erről beszélni egészen biztos, de gyorsan ugorjunk a másik témánkra, ami teljesen más, egy mondhatnám papír téma, de hát ma már papíron szinte semmit nem intézünk, hanem minden az interneten és számítógépeken keresztül zajlik, mint az az applikációfejlesztés is, és egy applikációfejlesztési támogatást nyert most a Településfejlesztési Szövetség. Mit is jelent ez pontosan, kitől nyertétek, és mire lesz jó ez a bizonyos applikáció?
2: Igen, ez egy nagyon jó hír. Egyébként ezt korábban idén nyertük, de mostanra sikerült úgy a technikai előkészítésben megugrani az akadályokat, és mostanra jöttek meg azok az árajánlatok, amely alapján azt tudjuk most már mondani, hogy bele lehet vágni ténylegesen a munkába. Talán emlékszel még rá, amikor arról beszélgettünk még egy-két éve, hogy egy ilyen próba, egy kísérleti projektet csináltunk fiatalok közösségi bevonására.
1: Úgy van, igen.
2: Szegléden. Ez ugye arról szólt, hogy kis digitális jutalompontokat kaptak, amit beválthattak az akcióban résztvevő helyi vállalkozásoknál, és ezek a jutalompontok ugye az elképzelés szerint visszakerülnek a civil szervezetekhez, vagy aki ilyen önkénteseket, például fiatalokat, de akár idősebbeket is foglalkoztatnak kis társadalmi közösségi munkákban. Ez a kísérleti projekt akkor lezárult, ugye ez volt a CEGLAB, a tapasztalatokat összegyűjtöttük, és azt láttuk, hogy technológiai korlátok vannak, tehát egyszerűsíteni kell a dolgot. Akkor ugye blokkláncon próbáltuk, kriptoblokkláncon bonyolítani a tranzakciókat, de ez járt néhány olyan plusz lépéssel, amik megnehezítették a használatot.
1: Igen.
2: Úgyhogy az egyik tanulsága az volt, hogy egy egyszerű, de jól használható saját alkalmazást kell fejleszteni, és szerencsére a kormányzat ezt így gondolta, úgyhogy kaptunk támogatást arra, nem olyan nagyon sokat, tényleg ez egy ilyen pont nagyjából az applikáció fejlesztést, egy egyszerű applikáció fejlesztést kifut, de kaptunk támogatást arra, hogy egy több nyelvű saját webapplikációt fejlesszünk, amit mobiltelefonon lehet használni, és ugyanúgy egy ilyen QR kódos, beolvasásos, digitális jutalompont küldő és beváltó rendszer lehessen. Ez nekem azért nagyon jó, mert Cegléd lehetett annak idején a kísérleti helyszín, ez közel áll a szívemhez, és Cegléd lenne majd a második kísérleti helyszín, és amikor ez lezárul, ez a fejlesztés, reményeim szerint idén decemberben, akkor pedig ezt nyilvánossá tudjuk tenni, és ingyenesen használhatóvá tudjuk tenni elsősorban Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken, ugye a határon túl először.
1: Ez jó hangzik.
2: Ezzel mi szeretnénk egy ingyenes eszközt adni a helyi közösség szervezők, civil szervezetek kezébe, amivel egy kicsit tudják ösztönözni ezeket a közösségi részvételeket,
1: az
2: ezeket az akciókat, igen, akár a fiatalok bevonását ezekbe a dolgokba. És
1: hát amikre már szép példák voltak itt Cegléden eddig is, és most akkor ez egy sokkal szervezettebb formában tudna működni.
2: Olyan szempontból igen, hogy nagyobb körben, de természetesen mindenütt ez a helyiekre van bízva. Mi abba segítünk, hogy adjuk az eszközt, bekonfiguráljuk nekik a saját jutalompontokat, illetve mi azt vállaljuk, hogy egy bizonyos ideig a Településfejlesztési Szövetség vállalja ennek a háttérüzemeltetési költségét, tudod, hogy szerver, tárhely, ilyenek.
1: És a tapasztalatokat is ki lehet cserélni ezáltal, ugye?
2: Így van.
1: Ez is egy fontos dolog.
2: Így van, és az a célunk, hogy ez aztán egy nemzetközi jó példa legyen, ami Ceglédről indult.
1: És mit kell beütni majd a gépbe, akkor majd az okostelefonba?
2: Mondjuk legegyszerűbb, hogy te mondjuk egy olyan lakos vagy, aki szeretne segíteni mondjuk egy sütemény sütésben az idős otthonnak, és ezt szervezi a helyi civil szervezet. Annyi, hogy te regisztrálsz ebben az alkalmazásban, hogy te vagy Szatyi, itt az e-mail címed, vagy lesz egy fiókod. Segítesz a sütemény sütésben, ott a civil szervezetnél, tegyük fel, hogy nagyon jól sikerül, nem tudom, van-e benned ilyen rejtett cukrász, és akkor azt mondod, hogy megmutatod a saját QR kódodat a telefonodon, a civil szervezetnél valaki ott a telefonjával az beolvassa az alkalmazásban, és küld neked 20 pontot. Ott már látod is, hogy van neked 20 pontot, és mondjuk tegyük fel, te különösen szeretsz valamelyik helyi szórakozó helyre bejárni, mondjuk az a hely benne van ebben a kis körforgásban, azt mondja, hogy na itt 20 ilyen helyi jutalompontért, ő ad neked egy limonádét.
1: Például
2: ilyesmi. Mm. És akkor nyilván nem a pénzről szól ez elsősorban, hanem arról, hogy egy kis jó érzés, hogy érzed ilyen módon is a közösség elismerését. A vállalkozónak meg jó, mert jön vendég, aki adott esetben még akár kér egy másik limonádét is, vagy hozza a barátját.
1: Igen.
2: A civil szervezetnek meg jó, mert egy kicsit ösztönzi, meg megjutalmazza azokat.
1: És összehangolja ezt az egész dolgot nagyon. Mikor indul ez igazából?
2: Én úgy gondolom, hogy október-novemberben a tesztfázisban leszünk.
1: És decemberre meg be kéne fejezni az első menetet.
2: Így van, viszont mi már korábban, tehát ősszel szeretnénk egy kis fókuszcsoportos felmérést is csinálni, hogy a civil szervezetek elmondják, hogy mi az, amire nekik szükség lenne.
1: Persze, kölcsönös visszajelzések, igen, azok sokat tudnak használni mindenképpen, meg az is, hogyha időről időre elmondjuk ezt a fejlesztés terhe mellett, akár hanyadik részében is. Ez volt a 139. most már egészen biztosra merem mondani. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem most is. Hát akkor jó munkát, jó harcot a homokkal, és az applikáció jónak is sok sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen, és hát a meghívást is.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Ma is napos időre számíthatunk, nem kell igényelni, automatikus az iskolai támogatás. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanév kezdést. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Ekközben a Perzsa államelnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott AI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
0: Az időjárásról.
1: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: Rádió. FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására.

a bemutató, és természetesen vadételfőző verseny, tehát augusztus 29-én, 9 és 16 óra között 3. ceglédi vad gasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, tehát igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A ceglédi városi könyvtár gyermekkönyvtárában, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Cegléd Rádió FM 98.0.

Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sport hírei, majd Kristóf marad is, vele tölthetik a napot egészen 14 óráig, akkor megérkezik Tóth Barbi, 18 órakor Szatmári Gábor, este 8 órakor pedig Vörös Nándi, és Süveges András is visszatér most már, úgyhogy velem legközelebb vasárnap találkozhatnak, viszont hallásra.

0: Nem szép felállni. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk, a paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülő szerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa államelnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott AI megoldásokat, ez közel 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg.
1: Az időjárásról.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, ez itt a Plusz Minusz 2, az első óra, sporthírek, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

Egy rövid, de annál érzelmesebb hír a városunkból. Befejezte edzői munkáját, visszavonult Cigány Károly. Edzői pályafutását még a BVSC-ben kezdte, majd 45 évvel ezelőtt hazatért Ceglédre. Azóta egyengeti a ceglédi fiatal úszók, vízilabdázók útját. Ahogy a ceglédi városi úszodában tartott köszöntésen a CVS elnöke fogalmazott, Cigány Károly nem csak sportolókat, embereket nevelt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Arthur Fils és Francis Tiafoe fogja játszani a Cincinnati ezres torna döntőjét, miután az elődöntőben a francia Flavio Cobollit, míg Tiafoe honfitársát Brandon Nakashimát egyaránt 2 szettben tudta legyőzni. Egy évvel ezelőtt nagyon érdekes vége lett ennek a tornának, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz játszották a döntőt, ám az első szett vége felé Sinner feladta az extrém hőség miatt, nem bírt a szervezet a konkurálni ellenfelével, ez volt az első alkalom, amikor Sinner ennyire látványosan megrogyott a meleg miatt. Idén mindkét sztár távol marad a tornától, és az idézőjeles, másodvonalasok is hamar kiestek, így érkezett meg a már említett 2 fiatalember a döntőben. A mai napon megkezdődött a US Open szabadkártyás helyekért rendezett rendhagyó minitornája, 4 fiatal amerikai küzd majd azért, hogy főtáblán szerepeljen az augusztus végén induló, a naptári év utolsó Grand Slamén.
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: a Vuelta is, amely most Monakóból indul, majd a harmadik szakaszon fog a mezőny Spanyolországba érni. Az első szakasz egy prológ volt, 10 km alatti egyenkénti időfutam, ami nagyon technikás. Nagyon kis különbségek alakultak ki, a karakterisztika pedig egy több ismeretlenes egyenlet volt. Jók lehettek a sprinterek, az összetett menők, egynapos specialisták, természetesen az időfutamosok is. Ezek a találgatások igaz mit sem érnek, ha a mezőnyben Tadej Pogacsár teker. A valaha volt legjobb kerékpáros tizedekkel ugyan, de megnyerte a szakaszt. Ezzel életében először viselti a piros trikót. A kérdés csak az, egyáltalán le fogja-e adni?
1: Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alatt

0: péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház, Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Retro.

elrajtolt a Premier League és a Serie A is. A topligákból már csak a Bundesliga várattatja a rajongókat. A szezonnyitón a Szigetországban mindig a bajnok és egy újonc csap össze. Különösen pikáns Mikel Arteta arzenája Frank Lampard Coventry-ével ütközött. A két menedzser egykoron nem is olyan rég még a pályán vívott komoly csatákat, most a kispadon kell bizonyítaniuk. Nagy meglepetés lett volna, ha a regnáló bajnokot megszorongatja az újonc. Nem is volt ilyenről szó, 3-0 az Emirates-ben, sima 3 pont a bajnoknak. Ami viszont merőleges állít az előbbi meccsre, az a Hull City United találkozó volt. Az újonc tigrisek két rögzített szituációból szereztek két gólt az első fél időben, McBurney-ék pedig végig kontrollálták a találkozót. Külön ki kell emelni a déliek kapusát, Colakist. A görög hálóőrnek nem volt sok dolga, de amikor akadt, akkor roppant magabiztosan tette a dolgát. Nyert az Everton is Pierre Sage, Crystal Palace ellen 2-0-ra. A Toffees jól rajtolt, csak úgy, mint a harmadik újonc Ipswich, aki a tavalyi meglepetés csapat Sunderland ellen tudott otthon tartani 3 pontot. Nyert a Leeds idegenben a City Groundon, míg a nagy reményekkel induló Spurs csúfos vereséget szenvedett.

0: Bramford ellen. De Cerbi együttese rengeteget költött, de az alap problémák megmaradtak, Kinski teljesítménye pedig nem javult, míg Vicariót kölcsönadták a Juvénak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5.

0: A szezonnyitón az előző szezon bajnoka az Inter magabiztos győzelmet aratott az újonc Monza ellen. Kolpániék az első félidőben még tudtak egyenlíteni, de a Nerazzurri végül 4-1-re húzta be a 3 pontot. X-elt az Udinéz a Comoval, Nico Paz kezdett, de nem játszotta végig a meccset, Massimiliano Allegri győzelemmel mutatkozott be a Napoli kispadján, 0-2 a Luigi Ferrarisban a Genoa ellen. Győzni tudott a Cagliari a Parma otthonában 0-1-re, a Sárd együttesben bemutatkozott Paolo Maldini, fia Daniel Maldini.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Plusz-minusz 2, plusz-minusz 1, plusz-minusz 3, vagy plusz 5? A következő órában az olasz filmtörténet 5 ikonikus alakját fogom bemutatni önöknek, úgyhogy érdemes

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Ma is napos időre számíthatunk. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentkezésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa állam elnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd.
1: Az időjárásról.
5: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
6: A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: azt ígértem, már is itt vagyok. Folytatódik az FM 92-t, adása továbbra is Szabó Kristófot hallják. Olaszország 5 legnagyobb hatású filmrendezőjével folytatjuk. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: to Saint-Tropez.
1: Kivel mással kezdenénk, mint Michelangelo Antonioni-val? Nem ordított, nem botránkoztatott. Ő egyszerűen hagyta, hogy a szereplői elveszítsék egymást. A Kalandban például egy nő eltűnik a szigeten, de a film később egyre kevésbé arról szól, hogy ő hol van, és egyre inkább arról, hogy mi történik azokkal, akik ott maradnak. Antonioni filmjeiben a hosszú csendek, az üres terek és a furcsa párkapcsolatok legalább olyan fontosak, mint maga a történet.
2: Szemléd Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

a személyes kedvencem a listáról, Pasquale Feste Campanile, már alig vártam, hogy be tudjam mutatni önöknek. Igaz, pár mondat kevés lesz ahhoz, hogy az ő munkásságát bemutassam, egyébként ez a listán az összes rendezőre érvényes, de egy kis ízelítőt tudok belőle adni. A 70-es évektől kezdve leginkább a szex, a házasság és a férfi-női játszmák világát szerette boncolgatni. Filmjei gyakran vígjátékok, de azért elég odavágósak. A Mély királynőben például egy férfi rádöbben, hogy felesége szexuális étvágya jóval nagyobb, mint amire ő számított. Campanile mindig is szerette megmutatni, mennyire nevetséges tud lenni a férfiúi büszkeség. Cegléd Rádió.

0: akadémikusan az egyik legismertebb a listából Marco Ferreri, na ő már sokkal durvábban ment neki az emberi ösztönöknek. A nagy zabálás négy férfiának történeti gyakorlatilag egy gasztronómiai öngyilkosság. Esznek, és közben egyre abszurdabbá válik minden. Ferreri egyik kedvenc módszere az volt, hogy valami nevetséges helyzetből egyszer csak valami eszméletlen sötét dolog következett.
1: Szemlétrádió! Szemlétrádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklám.

0: legvitatottabb és a legnagyobb botrányhős jön, Pier Paolo Pasolini, viszont szakértelme megkérdőjelezhetetlen. Tényleg minden érzékeny pontra rálépett. Költő, író, politikai gondolkodó és rendező is volt, aki egyszerre tudott vallásos témához nyúlni, majd néhány évvel később olyan filmeket készített, amely miatt az emberek felháborodtak. A Saló például a hatalom, a kegyetlenség és a fasizmus egyik legkeményebb filmes ábrázolása. Pasolini ráadásul a magánéletében is állandóan a közvélemény figyelmének központjában volt.
1: Tehét Rádió 92.5.

0: És végül Tinto Brass, aki az ötösből talán a legkevésbé akart leplezni, hogy mennyire érdekli az erotika. A Kulcs vagy a Caligula neve miatt gyakorlatilag összefort az erotikus filmekkel és botrányokkal. Brass számára a női test nem mellékes kellék volt, hanem maga a látvány középpontja.
1: Szegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak!

0: Egy szóval Campanile a házasságot és a szexet figurázta ki, Ferrari az emberi mohóságot és önpusztítást, Antonioni a kapcsolataink ürességét, Pasolini a társadalmat és a hatalmat provokálta, Brass pedig egyszerűen megmutatta azt, amit más rendezők inkább csak kerülgetnek. Viszont maradjanak velünk a következő órában is, hiszen rengeteg közös ismerős érkezik.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Ma is napos időre számíthatunk, míg idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Kedvezett az innovációs szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál, a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban hárman meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek a Matrécsében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2 erősségű földmozgásban. A Matrécsében egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emlékei előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket.
1: Az időjárásról.
0: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.

0: Ahogyan azt mondtam, már itt is vagyunk. Születésnapos, méghozzá Jean-Michel Jarre. Érkezik majd ebben az órában rövid informok. Folytatjuk az adást.
1: FM 92.5
2: Cegléd Rádió.
1: Itt minden dal közös ismerős.

0: Hétfőn országszerte sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel. Az északi ország részben lehet több a felhő, és ott néhol jelentéktelen zápor, esetleg kisebb eső is előfordulhat, de az ország nagy részén száraz marad az idő. Reggel még kellemesen friss, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, délutára 26 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, így a meleg időt csak kevés enyhítheti a szél. Budapesten is sok napsütés várható, csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig délután megközelíti a 30 fokot. A következő napokban is marad a nyárias idő, jelentős lehűlésre egyelőre nem számíthatunk. Különösen veszélyes időjárási jelenségre sem a mai napon. Összességében tehát sok napsütés, kevés felhő, néhol egy futó zápor és igazi augusztus végi nyári meleg, 26-32 fokos maximumokkal.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak!

0: A MÁV tájékoztatta a tisztelt lakosságot, hogy a 2026. augusztus 30-tól november 3-áig Pilis és Albert Irsa közötti pályafelújítási munkálatok miatt a 100A Budapest-Szeglét-Szolnok, valamint a 140 Budapest-Szeglét-Szeged vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, a Nyíregyháza felé közlekedő Intercity vonatok a Budapest nyugatiból indulnak, valamint Budapest nyugati és Szolnok között terelt útvonalon közlekednek.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban. Az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével. Időpont 2026. augusztus 25-e, kedd, 18:30, helyszín Abonyi Református Templom. Orgonán közreműködik Dózsa László Péter. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az Abonyi Református Templom orgonájának javítására fordítják. Helytörténeti kalandjáték Cegléden, Nagy Lajos király idejében járunk 1364-ben. A király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb meg kell találni a tolvajt és a pecsétet. A játék két részből áll. Első forduló 2026. szeptember 1 és október 2-a között teljesíthetők az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban. A kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják leadásra a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként körülbelül 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők korosztálytól függetlenül. A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődni a központ@könyvtarceglet.hu-n lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.

Ma 78 éves Jean-Michel Jarre, a francia elektronikus zene legnagyobb úttörője. Ha valakire igaz, hogy már akkor a jövő zenéjét csinálta, amikor a jövő még meg sem érkezett, az Jarre. 1948-ban született Lyonban, de hamar Párizsban találta magát, és már fiatalon szintetizátorok, kazetták, valamint mindenféle elektronikus kütyük bűvületében élt. Az igazi áttörést 1976-ban az Oxygen hozta meg. A lemez eredetileg több kiadó is visszautasította, Jarre viszont nem adta fel, végül több millió példányban fogyott el, és gyakorlatilag megmutatta a világnak, hogy egy szinte teljesen hangszeres elektronikus album is lehet óriási siker. Jarre ráadásul nem csak lemezekben gondolkodott, monumentális szabadtéri koncertjeihez épületeket, lézereket vetített ki, pirotechnikát használt, és volt olyan koncertje, amelyre több millió ember gyűlt össze. Párizsban, Houstonban, Moszkvában és más nagyvárosokban is csinált olyan showkat, melyek inkább hasonlítottak egy sci-fi jelenetre, mint hagyományos koncertre.

0: óra eltelt a plusz-minusz kettőből, továbbra is Szabó Kristófot hallják itt az FM 92-től, és a következő órában is, hiszen akkor a Lőrinc Tamással készített interjúmat fogják hallani.
1: Szeglét Rádió! FM 92-5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Még nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál, a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
1: Az időjárásról.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
8: Közlekedési információk.
9: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométer között torlódásra kell számítani. Egy kis teherautó ütközött személyautóval Nyíregyháza belterületén a 36-os főúton, a 47-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat helyben terelik. A 61-es főúton Alsó-Szent Iván térségében egy motoros lesodródott az útról, a 15-ös kilométernél teljes útzár van.

0: Ahogyan ígértem, már is itt van Lőrinc Tamás, nagyon sok érdekes információval fog szolgálni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
0: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrinc Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
2: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatba foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
0: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
2: Nyilván azért én kapcsolatba álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat nagyon sok versenyen, azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
0: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
2: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek hegyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először, mint edző, most már mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
0: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól tudom, egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok.
2: Hál' Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam. elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben ennek a főfonalnak a felvételén dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebben már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés. És ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelőképpen menedzseljük.
0: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
2: Ez majd még a jövő zenéje, én mondtam, hogy ezekről a dolgokról felesleges is beszélnünk, most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe, a Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
0: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
2: Ez egy nagyon bonyolult kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról tovább egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni. Ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni. Úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, ha bár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
0: A legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. Gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. Mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
2: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakákban, akik megvannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
0: Ugye a Los Angeles-i olimpiáig még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon fel kell készülni, és ott meg kell mutatni magatokat?
2: Hát az idei év az, ami úgymond átlagosnak mondható, de hát minden élsportolónak ugye vannak kisebb célok, kisebb versenyek, és van a két fő verseny, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, ez a mi esetünkben is így van. Az Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ahol azért egy jó szereplés van mögöttünk. Most a világbajnokság van a fókuszban, ennek az egyik állomása volt az elmúlt héten a Budapesten megrendezett emlékversenyünk, ami egy nagyon erős verseny volt, közel 50 országgal, több mint 500 versenyző vett ezen részt, és nagyon szép eredményeket nyertünk, mind a három szakákban lett érmes, sőt aranyérmesünk is lett, 97 kilóba Szőke Alex megnyerte a versenyt, úgyhogy korábbi olimpiai bajnokot is legyőzött. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől meg megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január vége, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
0: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
2: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám. Az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak. Velük azért szoros csatába vagyunk. A világ viszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé, egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, ami tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
0: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánok.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
3: I'm listening. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Abonyi Református templom. Orgonán közreműködik Dózsa László Péter. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az Abonyi Református templom orgonájának javítására fordítják. Helytörténeti kalandjáték Cegléden, Nagy Lajos király idejében járunk 1364-ben. A király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb meg kell találni a tolvajt és a pecsétet. A játék két részből áll. Első forduló 2026. szeptember 1 és október 2-a között teljesíthetők az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban. A kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják leadásra a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként körülbelül 30-40 perc, 2-5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők korosztálytól függetlenül. A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődni a központ@könyvtarceglet.hu-n lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap

0: utolsó péntekén.
1: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5
3: Cegléd Rádió.
2: Minden dal közös ismerős.
4: Right about now. The funk soul.

0: Ez volt a mai adás a Plusimus 2-vel, legközelebb vasárnap találkozhatnak velem, akkor sporthírekkel, továbbra is hallgassanak bennünket. Orbán!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Újabb légtérsértést észleltek Romániában. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
2: Az időjárásról.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, 8 hónap után visszatértem a mikrofon mögé. Ez már a harmadik napom, szóval lassan kezdhetem rutinosnak nevezni magam. Minden esetre a mikrofonnál este 6 óráig Tóth Barbi tehát, és a legjobb közös ismerősöket fogom játszani egymás után. Itt lesz velünk a Kelemen kabátban, és a Maradjatok gyerekek, akkor Eva Max és a Maybe You're the Problem, sőt még Jetlag, ami itt történik, itt is maradt című 2018-as felvételére is számíthatnak. Illetve egy beszélgetése is, méghozzá Szatmári Gábortól. Tartsanak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
5: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát körbe tekintünk egy kicsit Pest vármegyén, méghozzá a katasztrófavédelem és a tűzoltók szempontjából is. Régi kedves vendéget köszönthetek itt a stúdióban, hiszen itt van a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila. Régen láttunk itt, Attila, nagy szeretettel üdvözöllek. Szervusz.
6: Én is üdvözlöm a rádió hallgatókat, illetve önt is üdvözlöm itt a rádió stúdiójában.
5: De tegeződünk mi tulajdonképpen, ugye?
6: Jó, köszönöm szépen.
5: Hiszen általában ez volt a régi időkben is, de jó pár hónapja nem jártál már nálunk, úgyhogy éppen ideje, hogy egy kicsit beszélgessünk, méghozzá természetesen a megyei helyzetről. Amikor itt a környékbeli helyzetről kérdezem a helyi tűzoltókat, azért ők is elmondják, hogy a szabadtéri tüzek ezen a nyáron bizony igen sok problémát okoztak a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is. Hát bizony-bizony gondolom ez az egész megyére igaz, ugye?
6: Igen, kezdjük akkor az elejétől, ugye mi már katasztrófavédelmi szempontból évek óta figyeljük itt az időjárás változásokat. Ugye azt mindenki tudja és tapasztalja, hogy minden évben nagyjából, de ezt a tőlem okosabb emberek is megállapították, nagyjából egy fokkal emelkedik az éves átlagos hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy idén már nagyon sokszor előfordult, hogy 40 vagy a környékén, vagy talán még lehet, hogy több is, de változott a hőmérséklet.
5: Bizony.
6: Emellett nagyon kevés csapadék hullott. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly aszályos időszak fordultunk bele, tehát már az tavaszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosan megnövekedett a szabadtéri tüzeknek a száma. Ugyanis ugye nagy a szárazság gyakorlatilag, és elég volt egy eldobott cigarettacsik, vagy egy őrizetlenül ott hagyott tűz, és már is akár hektárok vágtak a tűz martalékává.
5: Nagyon
6: ugye
5: gyorsan.
6: Mert úgy tapasztaltuk, hogy általában az időszak ez így kitolódott nyár elejére, tavasz, ahogy beköszöntött a tavasz, ugye az emberek elkezdtek égetni mindenféle száraz növényi hulladékot. Ilyenkor mindig akkor volt egy felfutás, aztán jött egy csökkenő tendencia, ugye július az mindig esős volt, akkor ott gyakorlatilag elvette a szabadtéri tüzeknek az élét.
5: Igen.
6: És akkor ugye bementünk az őszbe. De sajnos ez idén már nem így alakult, sőt már tavaly már nem ezt mutatta az időkép.
5: Már tavaly sem, igen.
6: Igen. Most már teljesen átalakult nyáron, folyamatosan, gyakorlatilag minden nap kellett a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez vonulni. És hogy az a legnagyobb gond, hogy nem egy-két négyzetméteren, hanem több hektáros területek váltak a lángok martalékává. Gyakorlatilag, ahogy megnéztem a statisztikát, nagyjából a tavalyi évhez képest 40-50 hektárral több terület égett le ez idáig. Én most július végéig szűrtem le az adatokat. tehát tavaly évet összehasonlítottam az idejével, és több mint 50 hektárral több területi éget le és vált a lángok martalékával.
5: És még nincs vége a nyárnak.
6: Igen, és a legnagyobb gond, ami idén nagyon jelentkezett, nagyon sok volt a le nem vágott, le nem aratott búza. Ez egy mezőgazdasági nyelven szokták mondani, hogy lábon álló gabona. Tehát le nem vágott, le nem aratott búza rengeteg területen.
5: Az még nagyobb kár.
6: És ez még óriási problémát és veszteséget okozott.
5: Hú, hát bizony nagyon vigyázni kell. Hát nem véletlenül vannak a tűzgyújtási tilalmi időszakok, amit hát van, aki betart, van, aki nem. Ugye arról beszélt itt Petrányi Sándor nemrégiben stúdiónkban, hogy hát az ilyen szabadtéri tüzeknél hát több, mint 90, sőt majdnem 100%-ban az emberi felelősség megállapítható.
6: Igen, sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy 99 egészen pontosan. Tehát 99...
5: Ő is ezt mondta, azt hiszem, igen.
6: Igen, mert ez van sajnos 99%-ában emberi gondatlanságra vezethető vissza. Igen. Tehát a tűz, ha nem ember okozza, mondjuk egy ott hagyott mondjuk üvegdarab, ez okoz tüzet,
5: az
6: előfordul,
5: teheti, persze,
6: előfordul, nem mondom, hogy nem, tehát 40 foknál, de ez a kisebb esély.
5: Igen.
6: Az öngyulladás az a másik, ami előfordulhat, az is az a kisebb esély. Sajnos itt a legtöbb esetben az emberi gondatlanság, az emberi nem odafigyelés, a nem törődömség, a trehányság, ezekre vezethetők vissza.
5: Igen. Ugye szabadtéri tüzekről beszélünk, elsősorban itt akkor a nagy mezőségekre gondolunk, de akár tüzek keletkezhetnek lakott területen belül is, és erről is nem egyszer beszélgettünk már, hogyha most éppen bográcsozunk, és nagyon jól érezzük magunkat, lehet, hogy a még izzó pernyét a szél elviszi a harmadik szomszédba, és ott fog tüzet okozni, nem is a közvetlen szomszédunkban. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni.
6: Igen, mert ugye azt tudjuk, hogy tűzgyújtási tilalomban érvényben Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy erdősávok, illetve annak 200 méteres körzetében szigorúan tilos tüzet gyújtani.
5: Még a kijelölt helyeken.
6: Még így van, kijelölt helyeken is. Nem véletlen. Igen. És ugye sokan azt gondolják, hogy akkor nem lehet otthon bográcsozni, vagy szalonnát sütni. Ezt senki nem mondta, ez nem tiltott tevékenység. Azonban oda kellene ügyelni, hogy a tűz ne terjedjen tovább. Tehát gondolok én arra, hogy mindenki gondoskodjon, egy vödör víz legyen odakészítve, vagy a kert is lak.
5: Annyi valami, az egész.
6: Igen, vagy akár egy lapát is elég, hiszen a legkisebb tüzet még időben, ha észreveszi valaki, el lehet oltani. Azzal van gond, amikor ott hagyják felügyelet nélkül, nem kellően oltották el, hogy éppen kezdődik a foci meccs, és akkor gyorsan be kell rohanni.
5: Be kell menni,
6: és
5: persze,
6: akkor ott marad a tűz felügyelet nélkül. Jön egy kisebb szél, és már is akkor, ahogy említetted is, nem nálunk közvetlenül. Lehet, hogy a szomszédnak a garázsa fog kigyulladni, mert ez is lehet, hogy 5 háza lejjebb, mert volt erre példa, hogy a szél felkapta a parazsat, és 5 háza lejjebb gyújtotta meg a tetőszerkezetet a melléképületnek, vagy adott esetben a főépületnek. Tehát a tűz az nem játék. Nem hiába mondták ezt a régi öregek, ez mai napig ez így van.
5: Igen, hogy bírjátok? Emberanyag, gépi anyag megvan azért ezek oltásához?
6: Szerencsére jó állunk mindenben, tehát minden emberanyagban a tűzoltószerek készületben vannak, természetesen feltöltve vízzel mindig, ahogyan kell.
5: Persze.
6: És ugye igyekszünk igen lépést tartani, bár tényleg megterhelő volt ez az időszak, ez a nyári időszak a tűzoltók részére is. Ugye az mellett azért 40 fok volt, és ő nekik pedig védőfelszerelésben kellett oltani.
5: Jaj, hát nem irigyeltük őket.
6: Igen, nem volt könnyű feladat, az tény is való.
5: Az bizony. És ugye azt megszoktuk, hogy a tűzoltók általában akkor vannak ott, amikor baj van, tehát ugye aktuálisan dolgoznak ott az adott területeken, de azért arról is szoktunk beszélni, hogy a tűzoltóknak előre látni is kell. Hát arra is föl kell készülni, hogy jön majd az őszi, sőt a téli időszak is, és kettőt halszunk, és már ott is leszünk egyébként, és már erre is készülni kell. Mi módon érdemes erre már legalább fejben oda tenni magunkat?
6: Hát igen, ugye nekünk a ősztél az mindig egy kiemelt időszak, ugye a nyár mellett, ugye minden évszaknak már azt szoktuk menni, megvannak a maga veszélyei. Ugye jön az ősz, jön majd a fűtés szezon. Pár, most lehet, hogy furcsa most erről beszélni, mert ugye kint meleg van, de valóban...
5: Ez jól lenne eltenni ezt a kis meleget, igen. Ugye télire.
6: De valóban beköszönhet olyan idő, hogy már szeptemberben lehet, hogy már be kell gyújtani, akár. Vagy akár októberben. Ugye hivatalosan elkezdődik majd október elején a fűtési szezon. Ugye azért szoktuk azt mondani, hogy a nyári időszak az a kedvező arra, hogy a kéményeket át kell ellenőriztetni, ki kell tisztítani, igen, adott esetben, hogyha kell. És miért a kéményeket? Ugyanis a tűz keletkezési okoknak mondjuk egy épített környezeti tüzeket nézzük, tehát a lakástüzeket ugyanáll lefordítva. Az egyik keletkezési ok a kémény. A kéményeknek a nem karbantartása, onnan indul
5: bizony
6: a legtöbb tűzeset, legalábbis ebben az időszakban.
5: Lerakódik a kátrány, igen, ami
6: tehát
5: aztán könnyen meggyulladt.
6: intenzívebben használjuk természetesen, mert hiszen begyújtunk, mennek, működnek igen, a fűtés tüzelő berendezések, elhanyagolt kéményekben a lerakódott korom valóban a kátrány kigyulladhat. És ugye valaki legyint, hogy és mi van akkor, ha kigyullad a kémény. Önmagában ugye nem annyira nagy tragédia mondhatnánk, de sajnos olyan rossz állapotban vannak a kémények, hogy a fugán keresztül kicsapnak a szikra, kicsap a láng, és bizony a száraz tetőanyag, meg gondoljunk bele, ez egy több tíz, több száz éves tetőanyag, amíg már ki van szárazva ezer éve. Igen. Gyakorlatilag elég egy szikra, és már is meggyújtja a tetőszerkezetet, és ugye a kéménytűzből már is tetőtűz van, és a tűzoltók, mikor kiérkeznek, akkor már komplett épülettüzet kell hát, találkoznak.
5: Bizony.
6: És akkor pedig azt mondták, hogy csak a kémény éget.
5: Igen.
6: Nem. Tehát a kémény az nem játék. Tehát azt szeretném volna ezzel mondani, hogy most van még idő, még nem indult el a fűtésező, vegyük fel a kapcsolatot a kéményseprőkkel, kérjünk időpontot. Igen. Ugye ez ingyenes a kémény átvizsgálása, maga a kéményseprőknek a kimenetele, ez nem kerül pénzbe. Szólunk, egyeztetünk egy időpontot a kéményseprő, ez ki fog menni, át fogja vizsgálni. Ha megállapítja, hogy valami gond van a kéménnyel, akkor még mindig van idő kijavítatni, még nem indul a fűtésszezon. Nagyon fontos, hogyha már elindul a fűtésszezon, sokkal nehezebb lesz szakember találni, sokkal nehezebb lesz kéményseprőt, és ugye saját érdekünkben pedig hideg lakásban senki nem mag szeretni hűlcsörögni, tehát inkább most.
5: Inkább most, még amíg nem késő. Sokat beszélünk ugye a különféle érzékelő berendezésekről, szénmonoxid érzékelő, füstérzékelő. Mennyire elterjedtek ezek? Azért van foganatja annak, hogy ezt szinte adásról-adásról elmondjuk?
6: Szerencsére a szénmonoxid érzékelőknek igen. Tehát ez korábban elindított kampány volt a katasztrofavédelemnek. Úgy látjuk, hogy azért ez elég sikeresnek mondható, de bár az lenne jó, ha minden lakásnál lenne, nincs.
5: Alapfelszereltségként akár. Igen.
6: De ha megnézzük a riasztásoknak a számát, az ilyen jellegű riasztásoknak a száma növekedett. Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk az előző évekhez képest 3-4-5-szörösére nőtt a riasztásoknak a száma. Ez azt jelenti, hogy egyre több érzékelő került be a lakásokba. Ez nekünk nagyon jó. Az
5: jó,
6: nem,
5: bizony.
6: Hogy kell vonulni, de az viszont jó, hogy látjuk, hogy van eredménye a kampányunknak. Egyre több lakásban került be a szénmonoxid érzékelő. Tudjuk jó, hogy a szénmonoxid a szintelen, szaktalan, emberi szervek által nem érezhető, de rendkívül mérgező gáz.
5: Nagyon-nagyon
6: ezért
5: veszélyes.
6: Fontos a szénmonoxid érzékelőnek a felszerelése, a legkisebb dózisnál, a legkisebb mennyiségnél fog jelezni.
5: Igen.
6: Sajnos van egy, ugye maga az nem sajnos, hogy van egy ilyen kampányunk, de ugye a füstérzékelő, sajnos a köztudatban valahogy még nem épült be az emberek
5: köztudatába,
6: pedig nagyon fontos lenne. Tehát a kettő nem ugyanaz. Van a szénmonoxid érzékelő, és van a füstérzékelő.
5: Mert úgy gondolja az ember, hogy a füstöt úgyis meglátja, nem?
6: Hát jobb esetben, de ugye gondolj bele, éjszaka alszunk, legmélyebb álmunkba keletkezik egy tűz. Lehet, hogy mikor már felébredünk, akkor gyakorlatilag már késő, mert akkor vagy dől már a füst és nagy tűz
5: simán
6: van,
5: lehet, igen.
6: Vagy esetleg tragédiává végződik a dolog. Ugye mi azt szoktuk vizsgálni, hogy a bekövetkezett tűzeseteknek és főleg a tragédiával végződő tűzeseteknél legtöbb esetben nincsen füstérzékelő.
5: Igen.
6: Azt tapasztaltuk, ha van füstérzékelő, akkor gyakorlatilag nem végződik tragédiává.
5: Másodperceken belül jelez, és akkor azonnal lehet hívni a segítséget.
6: Legkisebb mennyiségnél fog jelezni, gyakorlatilag olyan decibel sípol, vagy szerintem a legmélyebben alvó embert is föl fogja kelteni. Ha nem, a szomszéd biztos fogja hallani.
5: Igen.
6: De tovább megyek, van már most már olyan érzékelő, mert okostelefonra is ad jelzést. Tehát ha nem is vagyunk otthon, vagy mondjuk idős szüleink vannak, és mi nem abban a városban lakunk, mi kapunk egy jelzést, hogy a füstérzékelő megszólalt, akár szólhatunk a szomszédnak is, ha nem érjük el a hozzátartozónkat, hogy ugyan menj már át, mert anyukám bent van a lakásban, és megszólalt a füstérzékelő, nézzél már körbe, hogy mi történhet.
5: Ez nagyon hasznos.
6: Igen, bizony. És azt gondolom, hogy most már itt tart a technológia, tehát nem elhanyagolható dolgok ezek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy modern lakásnak a tartozéka szénmonoxid érzékelő, illetve a füstérzékelő.
5: Nagyon fontos, így van, ebben az időszakban is egyébként, ugye, bármikor, ez bármik évszakban, de a tüzelési szezonban, ősszel, télen, kora tavasszal, meg talán még fontosabb is. Hú, még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, meg remélem fogunk is, és egy picit gyakrabban fogunk találkozni a következőkben is, bármikor nagyon szívesen látunk itt, és nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, remélem minél többen megfontolják majd a kedves hallgatók közül is.
6: Legyen így, és én is ígérem, hogy többször fogunk ide jönni, és többször fogunk majd beszélgetni fontos témákban. Köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Úgy legyen. A Pest vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője Csámpai Attila volt a vendégem.

0: cseglét, mert jó. Cseglét Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, a következő néhány percben itt a 92-tön a névnaposokkal foglalkozunk. A mai napon, tehát augusztus 24-én a Bertalanok ünnepelhetik névnapjukat, mellettük pedig még az Albertek, az Alizok, a Taksonyok, az Alberták és az Aliciák is. A Bertalan Aremeusz görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Nagyon sok boldog névnapot kívánok tehát a nevek viselőinek, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezem meg, őket is Isten éltesse sokáig. És hogyha már a születésnaposokról van szó, már is kiemelek egyet, képzeljék el, hogy a mai napon 109 éve született meg Várterész Vilmos orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi teste, főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Visszakanyarodunk most pedig már is a cöglédi, illetve a környékbeli névnaposainkhoz, születésnaposainkhoz, hiszen a következő remek felvételt nekik fogom játszani. Már is itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego

0: automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
3: Reklámot hallottak.
4: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszínen a Kazinci utca 1 szám, vagyis a Régi Dők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntartható gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Ceglédi Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ceglid Rádió a közös ismerős. A van dal, amihez nem kell sokat magyarázni, hogy miért készült, ez a 2026-os futball világbajnokság hivatalos dala. Shakira harmadszor kapcsolódik hivatalos VB dallal a tornához, ezúttal Burnaboy oldalán. Shakira érkezik, és a Burnaboy Die Die című felvétele. Érdekes egyébként, hogy a Die Die olasz kifejezés, és nagyjából azt jelenti, hogy gyerünk, gyerünk, hajrá! Futball közegben pont ilyen biztatásként használják. Érkezzen tehát ez a felvétel itt a 92-tön. Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Megvannak a vagyonvédelmi hivatal elnök jelöltjei. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Megvannak a jelöltek a vagyonvédelmi hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűzoltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
1: Az időjárásról.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

3 óra után vagyunk, kedves hallgatók, és itt a Ceglét Rádióban egy újdonság nyitotta meg az órát, ez nem más, mint Harry Styles és az American Girls. De a folytatásban is a legjobb dalokat fogom játszani. Itt lesz velünk például Alok és Bibi Rexek közöse, a Deep in Your Love.

Most pedig érkezzen egy magyar kedvenc itt a Cegléd Rádióban, már is szól a Kovalszky meg a Vega, és amit mondjak még. És hát én is mondok még ezt-azt, egészen este 6 óráig a mikrofonnál ugyanis Tóth Barbie.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak! Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: turista.
1: Milyen mennyei a kukorica? Hát még grillezve, ugye? Itt az év ötlete. Nem kell elővenni se a faszene, se az elektromos grillt. Csupán az amúgy is kéznél lévő airfryert. Az eredmény nem csak ugyanolyan jó lesz, mint a grillen, hanem még sokkal jobb is. Állítja a blik.hu oldala. A forró levegős fritőz, ez a kis konyhai csoda, kiválóan alkalmas ennek a nyári klasszikusnak az elkészítésére. Nincs füst, nincs macera, csak finom eredmény. Hogyan működik egyáltalán a légkeveréses fritőz? A légkeveréses fritőz úgy működik, hogy forró levegőt keringtet az étel körül. Ez azt jelenti, hogy ropogós kérget kapunk csepp zsíradék nélkül, vagy jelen esetben finom sült kukoricát, amely tökéletesen ácsül, miközben lédús és ízes marad. Ideális mindenkinek, aki valami gyorsra és ízletesre vágyik. Hogyan süthetünk kukoricát airfryerben? Amire szükség van? Friss kukoricacsövek, egy kevés olívaolaj vagy olvasztott vaj, sóbors, de akár csili, füstölt paprika, parmezán is. Elkészítése. Vágja le a kukorica végeket, ha nem férnek az airfryer kosarába. Vagy vágja félbe őket. Ízlés szerint kenje olívaolajjal vagy vajjal fűszerezze. Kenje ki vékonyan zsíradékkal a légkeveréses fritőz kosarát, vagy bélelje ki sütőpapírral. A kukorica csöveket egyetlen rétegben fektesse bele, semmiképp ne halmozza. 200 fokon körülbelül 12-15 percig sütjük. Fél időben megfordítva. Az eredmény? Tökéletesen pirított kukorica, enyhén ropogós szélekkel és puha édes közepével. Ideális önálló narsolnivalónak, vagy köretként bármilyen étkezéshez. Profi tip, hogyan tehetjük ezt még jobban? Hogy a klasszikus sült kukorica az asztal sztárja legyen, sütés után szórjuk meg vaj, lánylé, csilipor és reszelt parmezán keverékével. Nyomban nyár fiesta hangulatunk lesz. Az igazi innyencek ázsiai szószokkal, szójaszósz szezámmag, fűszernövényekkel, kakukkfű rozmarink, vagy akár szarvasgomba olajjal készült változatokat is fontolóra vehetnek.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solmász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszínen a Kazinci utca 1 szám, vagyis a régi idők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardrób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személyi stylist ezt, aki a tudatosabb és fenntartható gardrób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Ceglédi Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Cegléd Rádió a közös ismerős, ahol kedves hallgatók a kálcium hiányának tüneteiről és veszélyeiről lesz szó a következő néhány percben. A kálciummal kapcsolatban leginkább a csontok egészségére gondolunk, holott ez az ásványi anyag csontrendszerünk mellett számos egyéb szervünk működése szempontjából is létfontosságú. Az alacsony kálcium szint memóriazavar, depressziót, viselkedésbeli változásokat is okozhat. A kálcium az emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben megtalálható ásványi anyag. A szervezet kálcium tartalmának 99%-a a csontokban található. A fogak és a csontozat felépítése mellett döntő fontossága van az izmok, az idegrendszer, a hormonképződés, a véralvadás, a vérnyomás szabályozásában és néhány enzim megfelelő működésében. Az alacsony kálcium szint kiváltó okai. A szervezet bonyolult mechanizmusok során szabályozza a kálcium normál szinten tartását. A szabályozási folyamat bármely szintjének károsodása a vérkálcium szintjének csökkenését eredményezheti. A mellékpajzsmirigy hormon hiánya vagy szintjének csökkenése, például pajzsmirigy műtét közben sérül, a mellékpajzsmirigy is vele születetten hiányzik. D-vitamin hiány, hiányos táplálkozás, napozás hiánya, bélben történő felszívódás zavara. Vesekárosodás. A bélbetegségek, heveny hasnyálmirigy gyulladás, magnézium csökkenés, elégtelen bevitel vagy károsult felszívódás. Csökkent kálcium bevitel. Bizonyos gyógyszerek, hashajtók, epilepszia ellenes szerek egy része. Idegrendszeri tünetek. Az alacsony kálcium szint gyakran tünetmentes, de az alapbetegség néhány tünete felhívhatja rá a figyelmet. Ilyen lehet például a szürke hályog, időlt candidiasis, agyban a törzsdúcok meszesedése. A vérkálcium szintjének lassú fokozatos csökkenése memóriazavar, depressziót, viselkedésbeli változásokat okozhat. A kálcium szintjének súlyos csökkenése egy jellegzetes tünet együttest vált ki, amelyet tetánia néven ismerünk. Tünetei az ajakban, nyelvben, ujjakban, lábakon jelentkező zsibbadás érzés, a kezek és a lábak izomgörcse, amely speciális tartáshoz vezet, őszfejtartás, általános izomfájdalom és arcizomgörcs, súlyos esetben a gégeizmok görcse és általános görcsök is felléphetnek, magyarázza dr. Nagy Ildikó, neurológus. A kórkép leggyakrabban fiatal és középkorú nőknél fordul elő. Gyakorisága nő a fokozott kálciumbevitelt igénylő állapotok időszakában, a terhesség vagy a szoptatás ideje alatt. A kálcium szint megállapítása a vérvétellel történik. D-vitamin hiányban és időten fennálló alacsony kálcium szintek esetén a D-vitamint is pótolni kell. A kiegészítő készítmények mellett a kálcium pótlásáról megfelelően összeállított étrend segítségével gondoskodhatunk. Tej és tejtermékek, olajos magvak, káposzta, brokkoli, karalábé, magas kálciumtartalmú ásványvizek, búzacsíra. Felnőttek napi kálcium szükséglete 1000 mg, mely a várandóság alatt 1200 mg-ra, a menopauza időszakában 1500 mg-ra emelkedik. A kálcium beépülését a D-vitamin és a tejcukor segíti. A rost koncentrátumok túlzott fogyasztása, a túl sok zsíradék és koffein viszont gátolja.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
11: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
11: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
12: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottam.
13: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
13: Itt minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a közös ismerős. Van, aki pontosan tudja, hova tart, és van Zola, aki azt mondja, sehova se passzolok. Hamarosan ebből a dalból mutatok egy kis ízelítőt. Ezután pedig egy kis 90-es évekbeli időutazásra invitálom Önöket, de előtte egy érdekesség, ezt a dalt eredetileg a Backstreet Boysnak szánták, végül az NSYNC kapta meg, és egy egész éjszakán át dolgoztak rajta Stockholmban. Jöjjön a Tearing Up My Heart, de előtte még, ahogy ígértem, Zola szól, itt a 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft.-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok mellett. A héten megválasztatják a vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
1: Az időjárásról.
6: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: time. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Elgondolkodott már azon, hogy a szupermarketekben a gyümölcsök miatt vannak mindig az adott fajtával harmonizáló színű hálóba csomagolva? A narancs mindig piros, a citrom mindig sárga, a lime pedig zöld hálóban van. Nem, ez nem azért van, hogy azonnal felismerje, mit lát. Sokkal több köze van a pszichológiához és az ön pénztárcájához, olvasható a blik.hu oldalán. A színes netszáló nem az esztétikáról szól, inkább egy ötletes trükkről, amely a pszichológia, a marketing és a színérzékelés tudományának kombinációjának eredménye. A csomagolás az határozza meg, mennyire lesz a gyümölcs vonzó a vásárló, vagyis az ön számára. Bár első pillantásra ez egy kedvesen ártatlan trükk, valóban az azonos színű hálós csomagolás egy sebészi pontossággal átgondolt vizuális illúzió. A marketingesek tudják, hogy a színek erőteljes hatással vannak az agyunkra. A piros háló kiemeli a narancsok narancssárga színét, és még lédúsabbnak mutatják őket, mint amilyenek valójában. A sárga csomagolás extra frissességet kölcsönöz a citromnak, a zöld pedig szinte fluoreszkáló egzotikus hatást kölcsönöz a lime-nak. Röviden, a hálószíne egyfajta szűrő, amely meggyőzi önt arról, hogy a gyümölcs tökéletes, még mielőtt megszagolná vagy megkóstolná. A jelenség konfetti illúzióként ismert, egy egyszerű, de hatásos vizuális trükk, amelyben a háttér vagy a csomagolás színe megváltoztatja az érzékelésünket. A narancsok piros csomagolása felvillan, hangsúlyozva a kontrasztot, érettebbnek mutatva a déli gyümölcsöket. Az emberi agy bizonyos színeket ösztönösen a melegséggel, az édességgel és a frissességgel társít. A színek nem csupán vizuális dekorációk, hanem érzelmi reakciókat is kiváltanak. A piros cselekvésre ösztönöz és fokozza a vágyérzését, így lesznek a narancsok ellenállhatatlanok. A sárgát a napsütéssel és az energiával társítjuk, emiatt az agyunk a citromokat még savanykásabbnak és élénkítőbbnek érzi. A zöld a frissesség és a természet egyetemes szimbóluma, a zöld csomagolású lime-ok pedig egy mohítóra csábítanak, írja a citymagazin.se. Szóval a kereskedők valójában nem csupán gyümölcsöt árulnak, hanem mindenek előtt egy érzést, egy vizuális sztorit, amely bekapcsolja az agyban a vásárlási vágyat. Bár a csomagolás átfedi az agyunkat, a három érzékszer teszttel megfontolt döntést hozhatunk. Tapintás. Ellenőrizze, hogy a gyümölcs nem túl kemény vagy puha-e. Szemrevételezés. Keressen sötét foltokat vagy penész jeleit. Illat. Az igazán érett gyümölcsnek jellegzetes friss illata van. Csak így kerülheti el a csalódást, amikor a bolt fényei alatt képes lapra illő narancsokról otthon kiderül, hogy penészes lötyet vackok, vagy még hetekig kellene érniük a megfelelő állapothoz. A színes netszálók tehát a kereskedők csendes segítői, érzékeinkre hatnak, és finoman vezetnek minket bizonyos termékek felé. A legközelebb, amikor egy piros hálós narancsért vagy egy napsárga citrom csomagért nyúl, jusson eszébe, nem csak a gyümölcsöt akarja megvenni, hanem az illúziót is. A lényeg, hogy a trükk maradjon szórakoztató trükk, ön pedig válogasson és vásároljon megfontoltan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solmász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszínen a Kazinci utca 1 szám, vagyis a Régi Dők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16 óra 30 perc. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílustanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntarthatóbb gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17 óra. A helyszíne pedig a Ceglédi Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 9:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Sztekrét Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, a következő néhány percben azt nézzük meg, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Szegléden. Nem más, mint a Szent Imre gyógyszertár, ami a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt található. Telefonszámuk 53-as körzetügye 315-845. Fontos, hogy az ügyelet este 8 órától 10 óráig van nyitva. Tehát a mai napon Szegléden a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes, ami a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt található. Telefonszámukat mondom még egyszer, 315-845. Kérjük, az ügyeletet csak akkor vegyék igénybe, hogyha tényleg szükséges, remélhetőleg nem lesz az.
1: Szegléd Rádió, sok magyar zenével.

Cegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatókkal leggyakoribb kismama félelmeket tesszük górcső alá. Sokan a félelemre okot adó gyanú eloszlás után újabb és újabb okokat fogalmaznak meg, amellyel a szorongásukat fenntartják, táplálják. Ilyenkor felmerül a gyanú, hogy ezen félelmek hátterében nem csak a magzat egészségért érzett aggodalom húzódik meg. A leggyakoribb kérdések, amelyek a kismamákban megfogalmazódnak. Egészséges baba lesz? Okos lesz? Szép lesz? Fiú lesz? Nem leszek rosszul a terhesség alatt? Ha igen, mi lesz velem? Mi lesz, ha sérülten születik? Bírom-e majd a szülési fájdalmakat? Milyen lesz a szülés? Fogom-e tudni, amit elvárnak tőlem? Képes leszek-e megszülni a gyerekem? Eltorzulok-e? Fognak-e szeretni akkor is, ha elformátlanodik a testem? Fogom tudni szoptatni? A legtöbb kérdés megválaszolása ma már nagy biztonsággal megoldható. Erre szolgálnak többek között a műszeres és laboratóriumi vizsgálatok, az ultrahang és a kromoszoma vizsgálat. Ha ezek a rendszeres ellenőrzések mellett eltérést nem mutatnak, illetve eltérés esetén az orvosi konzultáció alapján kezelhetővé válnak, a félelem okafogyottá válhat. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sok kismama a konkrét félelem eloszlása után például a kromoszoma vizsgálat eltérést nem mutat, tehát minden laborlelet negatív, újabb és újabb okot fogalmaz meg, amellyel a félelmeit, a szorongását fenntartja. Ilyenkor felmerül a gyanú, hogy ezek hátterében másokat, leggyakrabban az anyává válástól való elfojtott, tudattalan félelmet és szorongást kell keresni. Meg annyi kérdés. Gyakran okoz félelmet az, hogy a gyermek születésével párkapcsolat a régi formájában megszűnik, és az új helyzethez sokszor a szülők és a környezet által táplált félelem társul. Most már nem te vagy a fontos, hanem a gyerek. Sose leszel olyan jó anya, mint a te anyád. A te boldogságod mostantól csak a gyereked boldogsága. A sorban az első gyerek, a párkapcsolat is ezt szolgálja. A gyermek körül gyakran felesleges túlugrálás mellett az apa szerepe elhalványulhat. Kirekesztetnek érezheti magát, indulatossá sértődékenyé válhat. Az anyává vált kismama elfelejtheti, hogy ő nő, és már nem akar tetszeni se magának, se senkinek. Eldeformálódhat, elhízhat. A szülés utáni hangulat zavar, a depresszió jegyei is komolyan vendők. Van segítség. Hazánkban most már elterjedően van a terhességet és a szülés segítő pszichológiai tanácsadás. Az ezzel kapcsolatos párkapcsolati változásokat segítő terápiák, a magzat mama kommunikációs tréning, a papa mama relaxáció, amely terhesség során a magzatra is igen jó hatású. Az autogén tréning relaxáció elsajátítása a terhesség során, de a szülés után is sokat segíthet a pihenésben, a feszültség oldásában. Egyes elemei a szülés során is jól használhatóak. A legfontosabb, sose adják át magukat a passzív kitartó szenvedésnek, amely feléli az élethez szükséges energiatartalékokat. Ha kérdésük, gondjuk, kételyük van, keressenek szakembert, aki segíteni tud. Nem kell ideális szülővé válni. Sose szabad elfelejteni, hogy a baba születése természetes folyamat. Célja az öröm, a folytonosság, a szerelem elmélyülése. Mégis valahogy ez háttérbe szorul napjainkban. Fontosabbá váltak a külsőségek, a felszínesség, a látszat, az intimitás hiánya. A babakocsi márkája, a falszíne, a kismama ruha márkája, a kivillanó has és a baba hordozó trendisége. Ha jól belegondolunk, egy jól kibélelt bármilyen kosárban vagy nagyobb dobozban melegen betakart, jól lakott csecsemő felett összeülelkező, gyakran holtvállat szülőpár is boldog tud lenni, ha tudnak örülni egymásnak, a jelennek és annak, hogy az új jövevény hozzájuk csatlakozott és az életük részévé vált. Nem a nő, az anya és a család ideát kell hajszolni, amelyet a sajtó, a címlapok és a média sugal, hanem a saját boldogság esélyünkkel kell megtanulni jól gazdálkodni, és nem elszalasztani azt. Nem ideális szülővé, hanem elég jó, szerethető szülővé érdemes válni. Olyanná, aki tud is szeretni, és a szeretetet elfogadni. Mondja Kazimír Ágnes, pszichológus. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csak nem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang.
1: Az időjárásról.
8: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

5 óra után vagyunk, kedves hallgatók, ami azt jelenti, hogy el is indult az utolsó közös 60 percünk. És persze ebben az órában is a legjobb dalokat fogom játszani. Itt lesz velünk a Coldplay, Rúzsa Magdi, Szakács Gergő, Gigi D'Agostino, sőt még Olán Gergőre is számíthatnak. A sort azonban Dash és Young Fly közösével indítom. Na ez elsőre egy igazi nyári buli dalnak tűnik, de ha figyelnek Young Fly szövegére, kiderül, hogy van mögött egy kis szívfájdalom is. Még a kopaszigánt is előkerül benne. Dash és Young Fly szól tehát, itt is van az Oh Mama! Bella.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Cegléd Rádió a közös ismerős. Ha a kismama várandóság alatt nem alszik, eleget nő a felüldési rendellenességek kockázata. Tette közzé a www.webbeteg.hu oldal. Az alvás rendkívül fontos a szervezet számára, ez idő alatt fontos anyagcsere folyamatok zajlanak, hormonok szabadulnak fel, regenerálódnak az izmok, a szövetek. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, hogy a várandóság alatti rövid alvásidő befolyásolja a gyermek fejlődését. Az agyi funkciókat tekintve alvás közben rendeződnek a napi információk, ezért elengedhetetlen a memória a tanulás szempontjából is. A felnőttek napi 7-8 óra alvásra lenne ideális, a 7 óránál kevesebb alvás idő úgynevezett rövid alvásidőnek, angol rövidítéssel SSD-nek számít, amely hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethet. A kismamák mintegy 40%-a nem alszik eleget. Ennek oka a hormonális változások mellett lehet a gyakori vizelőtürítés, a hányinger és a terhesség során tapasztalható kényelmetlen testi tünetek is. Ezeknél a nőknél nem a nem elegendő alvás következtében nagyobb eséllyel találkozni glükózintoleranciával, inzulinrezisztenciával és terhességi cukorbetegséggel. Gyermekeiknél nagyobb az esély az idegrendszeri fejlődési zavarok kialakulására, amely érintheti a szociális, érzelmi, viselkedési, motoros, kognitív, illetve beszédkészségüket is. A szóban forgó tanulmány célja volt felhívni a figyelmet a várandóság alatti alvás problémák kezelésének szükségességére. 3 különböző kínai kórházban több mint 7000 anya-gyermekpárt vizsgáltak. A kisgyermekek 6 hónapos és 3 éves kora között fejlődésbeli lemaradásokat dokumentáltak az anya terhesség közbeni alvás idejének függvényében. Értékelték továbbá a költönzsinór vérben egy olyan fehérje szintjét is, amely a magzati inzulinálválasztásról ad meg biztató információt. És hogy mire derített fényt a vizsgálat? A következő eredmények születtek. Amennyiben az anya a terhessége során nem alszik eleget, a gyermekeknél emelkedik az idegrendszeri fejlődés problémák kockázata. Mindez hatással lehet a viselkedésre, a tanulási és kognitív képességekre. Ha az anya átlag 7 óránál kevesebbet aludt várandósága idején, a fiú gyermekek esetében nagyobb az idegrendszer fejlődésben tapasztalható lemaradások kockázata. Ez a megállapítás a nem döntő szerepére utalhat a születés előtti környezeti tényezőkre adott válasz során. A terhességi rövid alvásidő az anyag-glükózanyag cseréjének megváltoztatásával befolyása lehet a magzat fejlődési környezetére. Pozitív kapcsolat állhat fenn a köldökzsinór C-peptid szintje és a gyermekek idegrendszeri fejlődése elmaradásai között. Ez bizonyítja, hogy az anyaterhesség alatti cukoranyag cseréjének állapota hatással van a magzat inzulin termelésére, ezáltal az idegrendszerének fejlődésére is. Az eredmények egyértelműen alátámasztják, hogy az anya szülés előtti egészsége nem csupán a saját, hanem a születendő gyermeke hosszú távú egészsége szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az anyai alvás és a gyermekek idegrendszeri fejlődése közötti összefüggés feltárásával egészségesebb szokásokat alakíthatnak ki a kismamák, hozzájárulva ezzel a következő generációk jólétéhez.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
1: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztiválra, ahol a különleges vadételekből nem lesz hiány. Lesz solymász bemutató, vadászkutya bemutató, vadételfőző verseny. Helyszínen a Kazinci utca 1 szám, vagyis a Régi Dők tárháza. Szeptembertől ismét várják azokat a könyvbarátokat, akik örömmel beszélgetnek másokkal is olvasmányélményeikről, szívesen osztják meg a történetekkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Régi és új tagjaikat is szeretettel várják. Az időpontja szeptember 8-a, kedd 16:30. Helyszíne a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Fenntartható divat, fenntartható gardób szeptember 10-én. Hogyan lehet úgy öltözködni, hogy közben ne csak a stílusunkra, hanem a környezetünkre is odafigyeljünk? A Ceglédi Városi Könyvtár vendége Gózon Eszter, fenntartható szemléletű szín- és stílustanácsadó személyi stylist lesz, aki a tudatosabb és fenntarthatóbb gardób kialakításáról tart előadást. Az időpontja tehát szeptember 10-e, 17:00. A helyszíne pedig a Ceglédi Városi Könyvtár. Az előadás azoknak is érdekes lehet, akik szeretnének kevesebb, de jobban kihasználható ruhadarabból öltözködni, tudatosabban vásárolni, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet divat és a fenntarthatóság összeegyeztethető. A rendezvény ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz!
0: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: irány.
1: Ceklét Rádió a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, a következő néhány percben azt nézzük meg, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. Nem más, mint a Szent Imre gyógyszertár, ami a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt található. Telefonszámuk 53-as körzetügye 315-845. Fontos, hogy az ügyelet este 8 órától 10 óráig van nyitva. Tehát a mai napon Cegléden a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes, ami a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt található. Telefonszámukat mondom még egyszer, 315-845. Kérjük, az ügyeletet csak akkor vegyék igénybe, hogyha tényleg szükséges. Remélhetőleg nem lesz az.
2: Cegléd Rádió FM 92.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Cegléd Rádió, a közös ismerős, ahol kedves hallgatók, a következő néhány percben 92-ön a névnaposokkal foglalkozunk. A mai napon, tehát augusztus 24-én a Bertalanok ünnepelhetik névnapjukat, mellettük pedig még az Albertek, az Alizok, a Taksonyok, az Alberták és az Aliciák is. A Bertalan Aremeusz görög-latin eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Nagyon sok boldog névnapot kívánok tehát a nevek viselőinek, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezem meg, őket is Isten éltesse sokáig. És hogyha már a születésnaposokról van szó, már is kiemelek egyet, képzeljék el, hogy a mai napon 109 éve született meg Várterész Vilmos orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi teste, főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Visszakanyarodunk most pedig már is a Cegléd, illetve a környékbeli névnaposainkhoz, születésnaposainkhoz, hiszen a következő remek felvételt nekik fogom játszani, már is itt a 92-tön.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Lassan elérkezett a búcsú ideje is, kedves hallgatók. Most egy időre elbúcsúzom önöktől, hiszen már elkezdődött egy új, nagyon különleges időszak az életemben. Ez azonban nem végleges búcsú, csak egy kis szünet. Nem tudom még, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan visszatérek. Addig is vigyázzanak magukra, és nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottak. A mikrofonnál délután 2 órától egészen idáig Tóth Barbie volt. Viszont hallásra!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig médiaszakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének 2. napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát.
1: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió 92.5.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szatmári Gábor, és ez itt bizony már a hétfő esti beszélgetős műsor, számomra is megkezdődik a hét. Lássuk hát, hogy mivel készültem önöknek a mai estére. Hát kérem szépen, az első anyagunk egy érdekes technikai újdonságról is, meg közösségi újdonságról is szól majd. Nem először lesz vendégünk itt a stúdióban Erdődi Péter, az Őrszem Egyesület vezetője, aki most arról számolt be, hogy bizonyos információs pulttal készülnek az Őrszem Egyesület tagjai a belvárosban, a buszmegálló környékén. Vajon mit jelent ez pontosan, és mi lesz ezeknek a haszna? És tervezett közeljövőben megvalósuló utcafórumokról is fogunk majd beszélgetni Péterrel, úgyhogy akik a ceglédi közösségi élet iránt érdeklődnek, érdemes lesz odafigyelni a mai első interjúnkra. Aztán 7 óra után még egy picit visszanézünk a városunk múltjára, az nemrégiben lezajlott ünnep augusztus 20-a kapcsán, hiszen Reznák Erzsébet volt a vendégünk, a Kossuth Múzeum történésze, akivel az ős ceglédi időket idéztük föl augusztus 20-a az államalapítás kapcsán. Nem csak közvetlen az államalapítás környéke, hanem az a jó néhány évtized, néhány évszázad is belehesett ebbe a beszélgetésbe, ami nagyon érdekes, és amiről tulajdonképpen még keveset tudunk, de amit tudunk, azokat megosztja önökkel majd a következő órában Reznák Erzsébet. Érdekes volt Cegléd sok-sok-sok száz éves múltja is. Érdemes lesz azt a beszélgetést is meghallgatni. Na, szóval akkor induljunk nem sokára. Előtte még jön a Follow the Flow, Nem tudja senki című dala 2018-ból, és aztán jön az első beszélgetésünk, amiben Erdődi Péter viszont mindent tud majd, tudja a válaszokat a kérdéseimre. Az Őrszem Egyesület elnökével fogunk tehát nem sokára a Follow the Flow felvétele után beszélgetni.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Nemrégiben hallhattuk a hírt, miszerint az Őrszem Egyesület bizonyos információs pultokkal készül itt a belvárosban, a buszmegállók környékén, hogy mire lesz jó ez tulajdonképpen, és hogyan segíti majd azokat a tervezett utcafórumokat is, amelyeket a közeljövőben már meg is szeretnének rendezni. Mindenről az Őrszem Egyesület elnöke, Erdődi Péter beszél nekünk a következő percekben, abban az interjúban, ami már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, nem először vendégem itt a stúdióban Erdődi Péter, mint az Őrszem Egyesület elnöke, és hát sokat beszélgettünk már magáról az egyesületről is, de azért nem árt, azt hiszem, tisztázni a dolgokat pontosan, és egy hivatalos szöveggel fogunk majd kezdeni ugyan, de szó lesz azokról a bizonyos információs pultokról is, meg egyéb más dolgokról is. Szervusz Péter, köszöntelek itt nálunk.
2: Szervusz Szatyi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, hát mi is az az Őrszem Egyesület, hivatalosan úgy mond?
2: Igen, csak 2-3 mondatban, tényleg egy pár szóval, hogy aki esetleg még nem hallott rólunk, akkor ő is tisztában tudja azt, hogy így, vagy honnan is indultunk ez az egész. Tehát a Ceglédi Őrszem Egyesület egy civil közösség, amelynek célja az, hogy Cegléden már működő magánkamerákat és azok tulajdonosait egy szervezett hálózatba fogja össze. A tagok saját kameráikkal csatlakozhatnak, ahol pedig szükség van rá, ott az egyesület segít a beszerzésben, illetve a kihelyezésben is. Az alapgondolat amúgy nagyon egyszerű, mert egyetlen kamera önmagában csak egy eszköz, de több kamera, több ingatlanon, szervezett hálózatban már egy valódi erő.
1: Igen, bizony. És erről az erőről beszéltünk, és ennek az erőnek már azért voltak bizonyítékai is valóban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Bár most nem kameráról fogunk beszélni igazából. Természetesen ez a projekt is megy tovább, és majd erről is fogunk szólni a későbbi adásainkban egész biztos. Most a friss hírek szerint viszont információs pulttal vagy pultokkal készültök, miközben a belvárosban a buszmegállók környékén fognak ezek működni. Tulajdonképpen mi is az az információs pult, milyen információt tud nyújtani, és mire lesz ez jó nekünk, állampolgároknak?
2: Igen, hát nagyon egyszerű, mert ezeknél az információs pultoknál egyszer lehet jelentkezni tagnak, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, információval tudunk szolgálni.
1: De az nem őrszem, a buszmenetrendről.
2: Nem, az őrszem életéről,
1: igen.
2: Illetve az, hogy miért is vagyunk egyáltalán. És hogy miért választottuk ezeket a pontokat, azokat a buszmegállókat, mint például itt a Rossmann előtti, vagy a buszpályaudvar, vagy
1: igen,
2: a...
1: Igen, igen.
2: Van egy-két olyan hely, ahol elkelhet a segítség esetleg, és nem önbíráskodásra gondolok természetesen, de hogyha már mi ott jelen vagyunk, és ezeket az információkat tudjuk szolgáltatni az embereknek, akkor talán már egy visszatartó erő lehet az, hogy ott bizonyos emberek vagy csoportok olyan félelemkeltő magatartást tanúsítsanak, amik aha, az ott váró ugyan emberekre, uh-huh, például, hogy is mondjam, félelemkeltő, és nem érzik magát biztonságban.
1: Pontosan. Mi szükség van ehhez egy technikai berendezéshez, itt egy pulthoz például?
2: Hát gyakorlatilag már folyamatban van a pult készítése, tehát uh-huh, meg van rendelve, és gyakorlatilag, hát ezt egy nagyon egyszerű találmány, nyilván egy logóval ellátva, hogy mindenki jól lássa, hogy mi van ott. Mi ott leszünk a pult mögött, természetesen őrszemes pólóban, és jelentkezési lapok lesznek ott, teljes, természetesen adatvédelmi tájékoztatók, és minden
1: persze,
2: ami szükséges ehhez, és tele leszünk információval.
1: De aki csak úgy érdeklődni akar, az is oda mehet.
2: Így van,
1: természetesen,
2: persze.
1: Nem kötelező belépni meg ilyesmi.
2: Nem. Hát természetesen minden úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez miről szól, és hogyha úgy érzed, hogy ez jó, akkor már csatlakozhatsz is. Leszögezem előre, hogy ez pénzbe nem kerül.
1: Igen.
2: Tehát itt ez mindenkinek csak a javára válhat.
1: Igen. Ez egy speciális számítógép, mondhatni? Egyfajta?
2: Nem lesz számítógép. Tehát igazából ezeket a jelentkezési lapokat, hogyha kitölti az ember, ennek csak annyi előnye van, hogyha egy esemény történik valamelyik utcában, és mi tudjuk azt, hogy ezekben az utcákban hol vannak kamerák, akkor mi már tudjuk azt, hogy Itt van Kovács Lajos, aki a Sugár utca 25-ben lakik. Igen. Teljesen fals infót mondtam most, remélem. És akkor őt fő tudjuk hívni, hogy esetleg 10 óra 25 perckor látott-e valamit,
1: igen,
2: a kamerán.
1: Mert akkor történt éppen
2: mert
1: valami.
2: Mert akkor történt, igen, valami, igen. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezzel talán tudunk segíteni a rendőrségnek is, mégpedig azzal,
1: nem is keveset.
2: Hogy már át tudjuk nekik adni akár csak az elérhetőséget ezeknek az embereknek, hiszen ők hivatalból mindenféleképpen ki fognak menni, és elkérik ezeket a felvételeket.
1: Igen.
2: De ha mi meggyorsítva ezt tálcán tudjuk felajánlani, akkor úgy gondolom, hogy az egészet rövidre lehet zárni.
1: Igen, tehát nem technikai eszközről van szó, egy pulttal oda ti kivonultok, és az információkat ti magatok adjátok. Igen. Tulajdonképpen a számítógép ott van a fejetekben,
2: úgy
1: mondhatni ilyen szempontból. És hát ugye ez a dolog már egy megkezdődött dolog, működő dolog is tulajdonképpen, de muszáj tovább fejlődni, és nem csak Ceglédben gondolkodtatok, hanem picit távolabb is itt a közvetlen környékben is, hiszen nemrégiben egy olyan taggyűlést rendeztetek, ahol a környékben polgármesterek közül is többen megjelentek. Mi volt ennek a célja, és kik jöttek el?
2: Az volt a célja, hogy megismertessük az Őrszem Egyesület életét, működését, a mi álláspontunkat, nézőpontunkat a környező településekkel is. És lehet, hogy nem árulok el titkot, mert már volt róla szó, hogy például Pilis polgármestere, László Attila, már régebben felvettük egymással a kapcsolatot.
1: Igen.
2: És ő nekik olyannyira tetszik ez az Őrszem Egyesület, hogy ennek a mintájára ők is létrehoztak már Pilisen egy egyesületet,
1: no,
2: és már gyakorlatilag bejegyzésre vár, de már eredményeket is értek el.
1: Nagyon jó. Na, tehát működik ez a történet, és akkor sikeres volt ez a gyűlés? Tehát...
2: Sikeres volt, hát az év legmelegebb napján sikerült ezt összehozni.
1: Nem de, vagy kúszt, igen.
2: Hát igen, ez így alakult. Sajnos Abony polgármestere a nyaralás és szabadsága miatt érthetően nem tudott eljönni, de mielőtte egy jó 3-4 órát beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon egy az álláspontunk és
1: az
2: a nézőpontunk, és abban maradtunk, hogy szeptemberben, hogyha lementek itt a szabadságolások, akkor egy személyes találkozó
1: fontos
2: keretein belül vele is külön ismertetni fogjuk az Őrszemnek a működését.
1: Igen, igen, igen. Jó lesz ez, jó lesz ez, és akkor tényleg az egész környékre kiterjedően tudhatják a rossz fiúk, hogy nem nagyon érdemes itt rosszalkodni, mert bizony tényleg nagyon sokan összefognak, egyre többen összefognak itt a bűnmegelőzés érdekében, és tényleg az is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy jó és aktív a kapcsolat a rendőrséggel is, tehát azért ez egy komoly visszatartó erő lehet mindenképpen, és ugye hát az információs pultokhoz is oda lehet majd menni, ez is úgy szeptember környékén fog indulni,
2: igen, igen.
1: Ugye, de lesznek már úgy ősztől utca fórumok is, a kettő úgy összefügg egyébként?
2: Igazából nem.
1: No.
2: Azért nem, mert ugye 10 körzetre osztottuk föl, működési körzetre osztottuk fel Ceglédet. Nagyon fontos, hogy ez nem választókerületek határain mennek, hanem mi, ahogy úgy éreztük, hogy kényelmes.
1: Úgy logikusan.
2: Igen, igen, így lett felosztva, és minden körzetnek van egy kapcsolattartója. Az a tervünk, hogy 2-3 utcát felkarolva értesítjük majd az ott lakókat, hogy ott az utca végén egy félórás-órás utcafórumot fogunk tartani, ahol ismét csak az a terv, az a lényeg, hogy bemutassuk az Őrszem működését.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen,
2: ha van kedvük, akkor csatlakoznak. Hát amíg végig nem érünk a városon, addig rendszeres lesz.
1: Igen, igen, igen, és hát ki tudja, hogy éppen valaki akkor hozza meg a nagy elhatározást, hogy részt vesz ebben, vagy legalábbis támogatja, vagy hát minimális szinten tud róla legalábbis, hogy létezik egy ilyen, és tudja azt, hogy ha valami baj is történik ott az utcában, vagy a szomszéd utcában, kihez tud fordulni a
2: így
1: marjában.
2: Van. Tehát ugye? Az a célunk amúgy, hogy jó kapcsolat legyen a kapcsolattartó és a lakosság között.
1: És folyamatos legyen,
2: igen,
1: ez a kapcsolat.
2: És nyilván, hogy elérhetőek legyünk.
1: Mennyi idődet viszi ezzel tulajdonképpen?
2: Hát most itt az elején mindig azt mondom, hogy az elején, de már ugye fél éve működünk.
1: Igen.
2: Hát elég sok időt elvisz, de hát úgy gondolom, hogy nyilván lesz eredménye. Tehát igen, a semmiért nem dolgozik az ember.
1: Igen, igen, és minél többen lesztek, az annál jobban megoszlanak a feladatok is.
2: Igen, igen, igen, igen. És hát név szerint nem is fogom kiemelni azokat az embereket, de vagyunk körülbelül 10-15-en a vezetőségbe, akik nagyon komolyan is a vállukon hordozzák ezt az egyesületnek az életét. Úgyhogy köszönet innen is nekik.
1: Nagyon jó. Tehát az egész igazából úgy szeptember környékén indul. Szerintem érdemes lesz rá visszatérnünk itt a rádióban is, hogy felhívjuk majd rá a figyelmet, hogy számítsanak arra, hogy megjelennek ezek az információs pultok, lesznek különféle utcafórumok is, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk itt a közeljövőben is, ugye?
2: Igen, igen, igen. És hát nem tudom, hogy hogy állunk idővel, de még gyakorlatilag azt szeretném elmondani csak, hogy ugye akik csatlakoznak, fognak kapni egy táblát. Ez egy olyan, mintha a kutya haraptábla lenne.
1: Igen, vagy tiszta udvar, rendes ház.
2: Igen. Na, hát itt pedig az van ráírva, hogy őrszemtag. És hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy oda szeretne esetleg betörni, akkor ő ezt látni fogja, hogy itt egy szervezett közösség van, és nincsenek egyedül az emberek, tehát ez is már visszatartó elő, és itt a bűnmegelőzés a legfontosabb, mert nekünk ez a célunk,
1: nem a felderítés,
2: pontosan. Az nem a mi dolgunk.
1: Igen, igen, így van. Erről is beszéltünk, és fogunk is majd még nyilván, és ettől függetlenül azért, ha már megtörténik a baj, akkor is nagyon sok segítséget tudtok adni. Hát Péter, köszönöm szépen az információkat, és akkor hajrá, és várjuk a következő híreket majd, amikor beindul majd ez a projekt igazából. Itt van a nyakunkon az ősz, úgyhogy nem sokára ezzel is sok dolgotok lesz, legyen is, fáradjatok el, de ez az a jóleső fáradtság, ugye, azt hiszem, amit ilyenkor éreztek.
2: Igen, itt az az eredmény, ha nincs eredmény, mert nem történik semmi.
1: Legyen ez a végszó most. Az Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt a vendégem. I said,

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órája végéhez közeledik, még jöjjön a Randy MC felvétele, az It's Like That című dal, még 1998-ból a múlt évezredből, de aztán még visszanézünk a múlt évezredre alaposan a következő órában is, hiszen Cegléd réges-régi múltjáról szóló beszélgetésünket hallhatják, amit Reznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével készítettem államalapításunk ünnepe kapcsán. Na, szóval a következő 60 percet is érdemes lesz velünk tölteni itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 000 forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon! egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a Kashmir Wild Ride című dala 2026-ból, tehát egy friss dallal indítottuk a hétfő esti beszélgetős műsor második óráját. Aztán majd ebben az órában, mint említettem, visszanézünk Cegléd réges-régi történetére, az államalapítás korára, és még egy kicsit azelején, meg egy kicsit azután is. Tesszük ezt természetesen a szakemberrel, Reznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével. Előtte azonban még jöjjön a New Level Empire Újra úton című dala 2020-ból, és utána pedig a beszélgetés Reznák Erzsébettel.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Vajon hogyan nézett ki Cegléd az államalapítás korában? De természetesen nem csak arra a néhány esztendőre gondolunk, hanem kicsit előtte, egy picit akár néhány évszázaddal utána is, hogyan alakult városunk történelme, hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet vajon? Hát többek között erre voltunk kíváncsiak, és ezért hívtuk meg stúdiónkba, még az ünnep kapcsán Beznák Erzsébetet, a Kossuth Múzeum történészét, aki nagyon sok érdekes dolgot elmondott arról a korszakról, amiről sajnos a régészet még keveset tud, de reméljük, hogy ez is változik majd a későbbiekben, de amit tudunk, azt megosztjuk önökkel már is.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, ebben a következő beszélgetésben augusztus 20-a kerül a középpontba. Államalapításunk ünnepeként szoktuk emlegetni, de volt ennek már sok neve a történelem során. Volt még alkotmány ünnep is valamikor, meg új kenyér ünnepe, de azért mi most leginkább az államalapítás szempontjából közelítjük meg ezt a témakört, méghozzá nem mással, mint a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, aki itt van velem a stúdióban. Kezdjük csókolom, Erzsike.
2: Jó napot kívánok!
1: Fú, hát nagyon messzire vissza Igen. kell néznünk, amikor megalapult a mi kis államunk, az az időszak, hát ugye nem péntekről szombatra történt ez meg, hanem azért ez egy hosszú időszak volt, a honfoglalástól kezdve Igen. egészen István megkoronázásáig mondhatni, amikor már államnak mondhattuk magunkat, és Cegléd szempontjából nézzük most meg ezt a történetet, hogy tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a terület akkor, ha egy vándor most időgéppel vissza tudna menni és szétnézne ezen a környéken, mit talált volna akkoriban sok-sok-sok száz évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt?
2: Így van, több mint ezer évvel ezelőtt. Hát milyen kár, hogy nem készülhettek akkor még fényképek, Bizony. Vagy rajzok, még térképek sem, de azért sok mindent tudunk erről a területről, csak ezeket későbbi forrásokból Persze. következtették vissza például a régészek, akiknek ez a szakmájuk. Ugye annyit el kell mondani, hogy Szent István, vagyis hát István király egyik érdeme volt a közigazgatás megszervezése, a Pontosan. Megyék vagy vármegyék megszervezése, és azt is tudjuk, hogy ez a terület, ahol most vagyunk, tehát az ő idejében úgy hívták, hogy Pestvár megye.
1: Már akkor is.
2: Igen.
1: Igen.
2: De Pestvárat már ne keressük, mert az elenyészet közben. De lényeg az, hogy ez a terület éppen az Árpádok vezértörzsének, azaz a Megyer törzsnek volt a szállás területe. Talán éppen ezért maradt fönn kevesebb régészeti vagy írásos emlék, mert hát ő volt a fejedelem, ugye előbb Géza, az édesapja, aztán Igen. ő. Itt nem kellett megharcolni senkivel, például olyan örökösökkel, utódokkal, mint Koppány a Dunántúlon, vagy mint Gyula Erdélyben. De azt is jelenti persze, hogy ez az utóbbi 1001 néhány év bizony ezen a területen sok pusztítást okozott. Tehát azt mondják a régészek, akik értenek ehhez, hogy szórványleletek azért előfordulnak. Abban Igen. talán biztosak lehetünk, vagy majdnem biztosak, hogy ez a Cegléd nevű település vagy falu, nevezzük inkább településnek, az biztos, hogy létezett a 13. században.
1: Akkor már igen.
2: Uh-huh. Onnan már biztosan van fennmaradt oklevél, amiben Ceglédet megnevezik. És az is biztos, hogy nagyjából a mai belterület, tehát tulajdonképpen a Kossuth tér, meg egészen az Ady Endre utcáig, ez lehetett a város mag, pontosabban település mag, uh-huh. és azt ugye megtanultuk történelem órán, hogy István rendelkezései között ott volt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
1: Pontosan, igen, igen.
2: Nálunk is, nekünk, ceglédieknek is volt egy templomunk, éppen ott, ahol a mai katolikus templom is áll, hát pontosabban azon a területen uh-huh. egy kápolna, amiről szintén azt következtetik ki, hogy a 12. században már valamilyen templom ott állhatott.
1: Aha.
2: Sőt, amikor ezt a régi templomot lebontották a 19. században, akkor az egyik gerendájában találtak egy bevésést, 1417 évszámot. Szóval ez egy olyan töredék lehetett, vagy hogy mondjam, olyan részlet lehetett a város történetéből, ez az Árpád-kor, vagy középkor, amiről sajnos nagyon keveset tudunk. Tehát csak ilyen részleteket tudok felsorolni, és ha már régészeti lelet, a város belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Egész egyszerűen ez is azt jelzi tulajdonképpen, hogy ez régtől fogva lakott terület.
1: Igen, és hát nyilván, hogy lakott területen nem szoktak ásni, inkább kint a mezőn.
2: Így van, vagy nem lehet ásni, hiszen ehhez azt kéne, hogy arrébb vigyük az egész várost, azt pedig vagy hát, emeljük.
1: Igen.
2: De azért már a 20. században is találtak a mostani művelődési ház építések közben leleteket, István korabeli pénzt, dénárnak hívták ezt, aztán itt nem messze a Pesti úton, a TV torony környékén, a városháza alatt, hát nyilván akkor nem így hívták, hogy városháza, de azt is tudni kell, hogy az a középkori Cegléd, az úgy képzeljük el, hogy a mai Cegléd köré húzunk egy 10 kilométeres kört, és annak a szélén legalább 10 hasonló település létezett. Ezt Ari Edit kutatta, és nagyon érdekesen írta le, ami szintén abból következik, amit az előbb mondtunk, hogy István király azt mondta a törvényben, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, hiszen az ő, mármint István király egyik erénye, az az egyház szervezése is volt. Amiért pedig elengedhetetlen volt a templom. Persze ezek a templomok, ezt csak Tari Edit tudja igazán, hogy a 20. századra hát már csak nyomaikban maradtak meg.
1: Hát bizony.
2: Hiszen volt egy tatárjárás például, amikor ez a terület elnéptelenedett. De ez azt jelenti, hogy ehhez a 10 templomhoz 10 falu, olykor csak egy-egy nagy család tartozott, akiknek kötelességük volt egyébként a templom fenntartása a papról, meg a felszerelésről, a király gondoskodott.
1: Gondoskodott. Hogyan éltek az emberek akkoriban? Miből éltek? Itt gondolhatnánk, hogy egyértelmű csak mezőgazdaságról lehet szó, de volt ipara például Ceglédnek?
2: Tudomásom szerint nem, hiszen ugye szintén István egyik nagy vívmánya letelepedésre késztette, olykor kényszerítette az embereket, ehhez pedig az állattartás és a mezőgazdaságnak a növénytermesztéses részére volt szükség. De azért sokszor emlegetjük azt, hogy mi minden maradt fönn ebből az István korából. Hát nagyon halkan merem csak mondani, mert nyilván nem egyenes leszármazottja az istváni rendszernek, a nomád állattartáshoz kötődően a tanyarendszer.
1: Például.
2: Ami úgy nézett ki, még napjainkban is úgy néz ki, hogy a városban élnek tanyán, meg dolgoznak, meg laknak is.
1: Pontosan.
2: Ezt is tanultuk töri órán, hogy állatokat tartottak, nyilván a cegnédiek is, ez egészen biztos, és az állatokat nem istállóban, hanem kint a pusztán tartották.
1: Hogyne, ez országszerte így volt tulajdonképpen, hogy volt egy belső ház is, és még azért itt Cegléden vannak olyan városrészek, ahol ezek a parasztpolgári házak tulajdonképpen ezt jelzik, hogy nyilván nem ott tartották a 40 tehenet, hanem kint valahol a város határban.
2: Igen, hát ha valóban igen, tehát a tanyarendszer sok mindent megöl, hát mára azért ezt nagyon nehéz felfedezni benne, de hasonló módon épült föl a tatárjárás után is kényszerből akkor ez a tanyarendszer. Ha pedig állatokat tartottak, akkor kellett növényről is gondoskodni.
1: Hát abszolút akarmányról, úgymond, igen.
2: És hát igen. Ugye akkor még nem volt kukorica, hanem, mert hát még Amerikában...
1: Akkor még Amerikát nem sikerült felfedezni, igen.
2: Igen, tehát olyan növényeket kellett termeszteni, amelyek az állatokat is, meg az embereket is jól lakatták. Nem volt könnyű élet. Az is biztos, hogy ezen a területen, bár ahogy mondtam, a fejedelem megszállási övezete volt, vagy szállás területe, így mondják ezt igazából, de itt inkább szegény emberek lakhattak. Hát, hogyha szép tárgyakat keresünk ebből a korból, akkor Szegedre kell inkább elmennünk annak a környékére, de azért el ne feledkezzünk arról, amit az előbb itt kezdtem mondani, hogy a mai öregszőlőnek nevezett területen, nem messze a mai fürdőtől, A 20. század elején szántás közben, mély szántás közben előkerült egy bámulatra méltóan szép, aranyozott bronz kereszt.
1: Igen.
2: Tari Edith azonosította ezt be, hiszen akkor a 20. század elején még nem volt Kossuth Múzeum, és a föld tulajdonosa Sándor József a Nemzeti Múzeumnak adományozta.
1: Igen.
2: Így is írták be a nevét, hogy Sándor József adománya. Tari Edittől tudjuk, hogy József Sándorról van.
1: Igen.
2: Egyébként szó. Nos, ez egy nagyon szép a 19. században keletkezett, több helyről ismert erekje, tényleg szép. Utoljára itt a múzeumban 2014-ben állítottuk ki. Ez véletlenül került elő, de Tari Edith templomásatásai közben sok minden előkerült a templom építéséről, annak a módszeréről. Nem kell nagy épületekre gondolni,
1: persze,
2: hiszen ahogy mondtam, egy-egy család tartozott olykor ehhez.
1: Kápolna-szerű épületek voltak
2: így
1: ezek
2: van.
1: Tulajdonképpen,
2: és
1: igen.
2: Istvánnak nagyon fontos rendelkezése volt az is, hogy kötelező templomba járni, csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi.
1: Igen.
2: Az is benne volt ugyan a szabályokban, hogy tilos bent beszélni, de hát azért jellemző, szintén Tari Edittől hallottam ezt a történetet, hogy István után nem olyan sok, pár évtizeddel külön törvényt kellett hozni, hogy a templomokban tilos hajat nyírni.
1: Jé.
2: Hát valószínű, hogy nem csak mise alkalmából használtak.
1: Igen.
2: Hát a közösségi tér, ma így mondanánk, ezt volt a templom, és hát nem mindig esett jól ezeknek a pogányoknak, akik persze nem így nevezték magukat, templomba járni. A keresztény hit fölvétele az egy komoly, hát nem is tudom, megrázkódtatás, rendszerváltozást jelentett, és hát ahogy itt előbb Gábor utalt rá, ez nem ment egyik napról a másikra.
1: Persze.
2: Nem ment egyik nemzedékről
1: hát nem.
2: a másikra. Egyesek szerint még olykor ma is találhatók pogány vonások a magyar néplélekben.
1: Igen, igen, érdekes ez. Ha István királynak azt mondta volna valaki, hogy Cegléd, akkor valamit sejtett volna ő belőle?
2: Hát az hozzátartozott a király uralkodásához, hogy nem egy helyen ült, ugye őt már mint István Székesfehérváron koronázták valószínűleg, Esztergomban született, Székesfehérvár volt a székhelye, de a királyok olykor folyamatosan országot jártak. Nem azért, mert
1: kirándulni. Nem úgy, mint Mátyás feltétlen, ugye, a ruhában.
2: Igen, és hogy igazságot tegyenek, hanem nagyon egyszerűen, nem azért, hogy az alattvalókkal barátkozzanak, hanem az udvart fenntartani így lehetett.
1: Persze.
2: Tehát egyszerűbb volt elmenni napokig, hetekig az egyik uradalomban, vagy az egyik szálláshelyen tartózkodni, amelynek kötelessége volt a király, és hát a kísérete ellátása. Nem tudom, hogy járhatott-e, erről nem tudunk semmit. István arról is nevezetes volt egyébként, hogy de hát mondjuk ez érthető, hogy nagyon az ország idézőjebe határain túl se járt.
1: Igen.
2: Hiszen ilyen ügyben hadseregeket szoktak küldeni. István ugyan Bécset ostromolta, de egyébként neki elég baja volt a belső ellenséggel és a barátokkal is. Nem hiszem,
1: neki,
2: hogy járt itt, de érdekes lenne megtudni.
1: Igen, igen. Hát még sok mindent érdekes lenne megtudni, de műsoridőnk vége közeleg most már nagyon-nagyon. Hát ugye még 1364-ről nem is beszélgettünk, ugyebár a város alapítók levelünkről, amit Lajos királytól kaptunk, de majd egyszer erről is fogunk, meg hát beszéltünk is már róla.
2: Igen.
1: Itt, akár
2: igen,
1: ebben a stúdióban is. Most kicsit megpróbáltuk azt a régi, jó 1000 évvel ezelőtti világot megeleveníteni egy picit Mreznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, és hát köszönjük szépen, hogy kicsit megérezhettük annak a kornak az illatát, és legyünk rá büszkék, hogy már akkor itt már emberek éltek, és a mai napig is itt élnek, és reméljük, hogy minél többen hallgatták ezt az adást most
2: úgy
1: is.
2: Van, és hogy értik a nyelvünket például,
1: ugye?
2: Hiszen azért ez az államalapítás és minden, ami ebből következik, ne felejtsük el, hogy István királyunk érdeme.
1: Igen. Mreznák Erzsébet, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor, még jöhet Mojo és a Lady című 2000-es felvétel. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is. Holnap is lesznek izgalmas és aktuális témák, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani, ugyanekkor 6 és 8 óra között várom tehát önöket ide a 92.5-re. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon kellemes szép estét kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra holnap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult képvizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
7: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön, a Cegléd Rádióban a műsor, ahol én kérdezek, és önök pedig válaszolnak, Vörös Nándi vagyok. 0635 925 925-ös, kívánság@cegledradio.hu és facebook.com/cegledradio. Ez három elérhetőség és három lehetőség, hogy a kérdésünket megválaszolják. Tulajdonképpen az első egy SMS szám, aztán egy e-mail cím, és végül a Facebook elérhetőségünk. És a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ugyebár nem olyan régen foglalkoztunk azzal, hogy milyen indokkal keltette fel a gyerek éjszaka. Itt is nagyon viccesek voltak, nagyon érdekes a gyermeki elme, hogy milyen dolgok jutnak eszébe, csak azért, hogy fölkeltesse a szülőt. És ebből, kicsit ebből, és a, hát talán a Friderikusz Sándor féle Gyerekszáj című műsorból jött az ihlet, hogy most nem éjszaka, hanem úgy egyáltalán nappal gyerekek milyen meglepő dolgokat mondtak, lehet ez negatív, lehet pozitív, lehet érdekes, lehet elgondolkodtató. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ilyen dolgokat várunk, amit gyerektől hallott és nagyon meglepődött rajta. Ez a gyerek lehetett az ön gyereke, lehetett ön is, lehetett ismerősé, csak gyerek legyen, ez a lényeg. A gyerekszáj kifejezés a kisgyermekek őszinte naív, ugyanakkor sokszor meglepően logikus és humoros kijelentéseit takarja. A fogalom Magyarországon szorosan összefonódott a televíziózással és az irodalommal is. Ugyanis, ahogy említettem, Friderikusz Sándor műsora a Gyerekszáj volt az, ami ezt megszerettette a magyar néppel. Az egyik legnépszerűbb televíziós sorozat volt a 2000-es évek elején, amelyben 6-8 gyerek fejtette ki véleményét az élet nagy dolgairól, például a szerelemről, a szülőkről vagy a divatról. De vannak remek aranyköpések és gyűjtemények az interneten, számos weboldalon, mint a VMN vagy az Okosjáték, és a közösségi média oldalakon is a gyermekek vicces beszólásait gyűjtötték össze, amelyek a felnőttek számára gyakran görbetükröt mutatnak. Az irodalomban is létezik többféle kiadott könyv, tematikus könyvek, például a Simó Tíme a Gyerekszáj című műve, amely a beszédfejlődés és a gyermeki gondolkodás sajátosságait mutatja be, ilyen történeteken keresztül, és persze a Wikipédián is, vagy a Wikidézeten is lehet remek dolgokat találni, de mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a ceglédi gyerekeknek, vagy ceglédi környéki gyerekeknek milyen nagy életigazságai, beszólásai voltak, úgyhogy tehát, hogyha van ilyen a családban, rokonságban, baráti körben, vagy az ön gyereke esetében, akkor küldjék el nekünk, ha van kedvük, a 0635 925 925-re. Tehát a kérdés még egyszer, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Hamarosan kezdünk, kedves hallgatók, az önök üzeneteivel, néhány zene múlva indul a Ceglét hangja.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de van egy olyan érzésem, hogy ez eléggé népszerű téma lesz, és lehet, hogy lesz annyi üzenetünk, hogy egy második alkalommal is foglalkozzunk. Ezzel mondjuk ezt még talán korai kijelenteni, hiszen most kezdünk csak bele az önök üzeneteibe, már is itt van Andié. Én mondtam olyan 3-4 évesen, vasárnapi ebéd, és hát természetesen ugye meg kell lenni a sárgarépát. Amire anyukám úgy akart rávenni, hogy mondta, hogy nézd, apa is megeszi a répát. Én meg elkezdtem sorolni, hogy apa is megeszi, anya is megeszi, apa is megeszi, aztán amikor a mamához értem, teljesen belekavarodtam az egészbe, és csak annyit nyugtam ki, hogy a mama is megrépázta magát. Még a mai napig néha felemlegeti a család. Remek történet, köszönjük szépen. Igen, hát pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy nagyon köszönjük. Ha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Itt is van a következő Fannitól. Ezt anyuka mondja, kisfiam, úgy érzem, nem értjük meg egymást. Válasz? Miért, anya? Te nem beszélsz magyarul? Tulajdonképpen igen, miért is ne érthetnénk meg egymást, hogyha ugyanazt a nyelvet beszéljük, úgyhogy ez teljes mértékben jó meglátás a gyermek részéről, meg tudjátok ti érteni egymást, 11 nyelvet beszéltek. Már is megyünk tovább Anettel, félvér kislányom elesett és lett egy karcolás a lábán, elsírta magát és ezt mondta, most meg fehér lettem. Nem rossz, nem rossz. Itt a következő üzenet, egyszer egy strandon odajött egy 3-4 éves kisgyerek és megkérdezte, hogy kérek-e levest, amit a játék főzőkészletével csinált a medencében. Mondtam, hogy persze. Meg megkérdeztem, hogy mi a kedvenc levesed. Erre azt mondta, hogy a sült krumpli. Mondtam, hogy de hát az nem is leves. Mondta, hogy tudja, és elszaladt. Úgy bírom, hogy teljesen gátak nélkül, őszinték és teljesen randomak. Igen, pontosan így van, és éppen ezért született ez a műsorszám is, mármint, hogy ez a téma ebben a műsorban. Én ugyan nem emlékszem, de elég sokszor szóba kerül a családban. 3-4 éves lehettem, amikor anyukám unokatesója vett egy nyakláncot szívecskés medállal. Elvileg nekem nagyon tetszett, és megkérdeztem, hogy ha meghal, akkor az enyém lehet-e. Hát igen, pontosan erről van szó, hogy a gyerekek nem értik még ennek a súlyát, és belekérdeznek olyan dolgokat, amik esetleg egy felnőtt számára meglepőek, ők még nem érzik ennek a súlyát, így van. A szomszédunkban lakott egy néni, egész nap az utcán volt, és terrorizálta az autósokat, én sokszor nagyon csúnyán összevesztem bele a parkoláson, és azon, hogy hová ültettem a saját kertemben a rózsát, a gyereket viszont imádta, folyton nyúlkált be a kerítésen. Egyik nap a kertészetbe mentünk, és elmentünk a temető mellett, amikor a 2 éves megszólalt, hogy néni, fekete zsák. Kérdeztük, hogy milyen néni, mire közölte, hogy babuci, babuci. Mindig így hívta a gyerekeket, aki ezt soha nem mondta el nekünk legalábbis eddig. Azóta nem láttuk a nénit, ennek már több mint egy hónapja. Hú, hát remélem, hogy nem fekete zsákba került a néni, mint amit a gyerek mondott, de ez akkor lehet, hogy soha nem fog kiderülni. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a mai kérdésünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A Ceglit hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, már záporoznak a válaszok. 4,5 éves gyerekemmel, meg egy ovis társával mentünk ki az oviból. Ők elől beszélgettek, és egy másik gyerek elkezdett hangosan beszélni, az én gyerekem megszólal, mamáiknál is ilyen hangosan kell beszélni, mert a papa süket, mint az ágyú. Ezeket imádjuk, az ilyen beszólásokat. Hát tulajdonképpen igen, és valószínűleg, hogyha ezt a papa előtt mondja el, akkor sem biztos, hogy meghallja, hiszen a papa süket, mint az ágyú. 20 pár voltam, kilépek a kapun, és azt mondja egy gyerek, csókolom. Köpni nyelni nem tudtam, ez volt az első, hogy lecsókolomoztak. Hát a 20 éves az nem is olyan rossz, hogyha bejöhetek ide egy személyes emlékkel. Mi egyszer az általános iskolás időszakban 6-os, 7-esek lehettünk, tehát bőven 20-nál kevesebb. Akkor vittünk egy adag nyomtató papírt a kisiskolába, ahova elsőbe és másodikba jártunk. Tehát ott első és másodikos gyerekek tanultak, mi pedig a nagyok megérkeztünk, és vittük be a papírokat, és én ekkor kaptam meg először a csókolomat a kicsiktől, mert hát úgy nagynak látszottunk, és valahogy köszönniük kellett, nem volt más megoldás, csókolomot kaptunk, és így már nekem 6-os koromban jött egy csókolom, hát igen, nehéz feldolgozni. 40 pluszos vagyok, nemrég egy 19 éves bekérdezett, hogy mit tudok én az életről. Hát igen, azért a 19 éves srácot, lányt, ez nem derül ki, nem feltétlenül hívnám gyereknek, ugye most a kérdésünk az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, de tulajdonképpen ezt is beolvastam, úgyhogy ki van pipálva ez is. Bátyám mondta valamelyik rokon esküvőjén még a születésem előtt, hogy sok boldog házasságot. Mivel nem emlékszem, melyik rokont mondták anyuék, mikor ezt mesélték, nem tudom, hogy lett-e nekik egynél több házasságuk, hogy mennyire lett boldog. Én ezt a sok boldog kifejezést szoktam használni egyébként máskor is, szóval ez nekem a szókincsem benne van, hogy így mondok, nem csak a születésnapot, amit egyébként így szoktunk mondani, hanem mint ez a sok boldog házasságot. Én szeretem a sok jelzőt, miért is lehetne sok. Persze nem az a kívánság, hogy legyen egy válás és még egy házasság, és aztán válás és házasság, hanem de csak szerintem vicces így mondani, és hogy gyerekek is így mondják, ez külön megnyugtató nekem, hogy más is használja, nem csak én. Mamám barátnőjénél voltunk, ott volt nála a 6 éves unokája, akitől megkérdezte, hogy van-e az oviban barátnője. Erre a kisrác. Befogod? Valószínűleg kényes volt a téma, én tulajdonképpen ezt gondolom Lili üzeneténél, hogy nem szerintem nem akart erről beszélgetni, máshogy meg nem tudta kifejezni magát, vagy az is lehet, hogy ezt hallotta otthon, úgyhogy kézenfekvő volt a befogod kérdés. Nővérem, nem csak nekem, hanem a családnak halálpontosan elmesélte egyik reggel, az ablakon kívülről bejött a fény, őt végigpásztázta, és az ablakon kívülre vitte, ő amúgy azt mondta, hogy átvilágították az ablakon, többre nem emlékezett. Mai napig szóba kerül, és apám, anyám is megvan róla győződve, hogy semmi oka nem volt még hasonlót se kitalálni, hazudni. Ez kb. 91-ben lehetett, nővérem 4-5-öcske volt, sose volt nagy IT hívő, én azóta is tudok félni éjjel az Annuniaktól és a Playdáktól. Ez nagyon jó szöveg. A gyermeki fantázia bármire képes, aztán ki tudja, nem tudom, nincs igazság erről, hogy vajon végig pásztázták-e őt, vagy pedig átvilágították az ablakon. Minden esetre érdekes, hogy valaki egy ilyet mesél a semmiből. Nagyon szépen köszönjük, és pontosan erre voltunk kíváncsiak, ilyen sztorikat várunk a jövőben is, vagyis hát a folytatásban, mert hogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: arra szárnya.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Már megyünk is tovább. Gyerek 2 évesen mókolt a Lego duplóval. Valami nagyon nem akart összeállni neki. Egyszer csak hallok egy elég feszkós tündéri. Kicsiként olyan volt a hangja, mint a Vukban a kis rókának. Rajzfilmfigura hangot. A büdös, büdös éjjedbe! Túl sok időt töltött a nagypapával akkoriban, onnan volt a tudás, írja nekünk Bogi, köszönjük szépen. Öcsém alig tudott még beszélni, toltam a babakocsiban. Egy gátmenti úton mentünk, egyszer csak nagyon elkezd integetni az üres gátnak. Megkérdezem, kinek integet, mondja, hogy a nagypapáiknak. Nagyapám úgy 1 éves kora után halt meg, nagyanyám rá 1 évre, szóval nem is nagyon emlékezhette rájuk, és nem is ismerte őket. Kicsit sem volt creepy, írja nekünk Emese. Ez igen, ez tényleg fura, de hát hogyha látta őket, akkor látta őket. Nekem a kedvencem egy rövid, de annál mókásabb történet, a kislányom még nem beszélt, olyan 8 hónapos lehetett, amikor mászott a virág felé, és én mondtam neki, hogy nem, erre hátranézett, és azt mondta, de! Ez Zsófi írta nekünk, és hát igen, innen már van akarat, és a gyerekek könnyen lesznek akaratosak. A feleségem szülinapján el volt utazva az egyik barátnője, itt csak pár napra rá látogattak meg a kb. 3 éves kislányunkkal. Beszélgetnek a felnőttek, valami ital is előkerült, egyszer a lány. Ez milyen szülinap? Még torta sincs? Sunyiban hamar vettünk egyet. Nóri üzenete volt, és egyébként így kell csinálni, hát persze születésnap van, akkor az legyen méltóképpen megünnepelve. Férjem apukája munkájából adódóan sokszor visz haza apró pénzt, ezt régen, hogy megtisztítsák, a kádba tették vízbe. Férjem öccse pedig természetesen az Ovi-ban büszkén híreztelte, hogy ők bizony pénzt mosnak. Pontosan erről van szó, nem tudják pontosan, mit jelent a pénzmosás, de mikor így az óvodában elmesélik, ugye, amit nem mondtam a legelején, volt egy összegzésünk, hogy a gyerekszáj honnan is indul, de azért ne felejtsük el az Ovi Zsaru című filmet Arnold Schwarzeneggerrel, szerintem az is nagyon megszeretette a magyarsággal ezt a mit mondanak a gyerekek és hogyan mondják, meg persze valószínűleg az egész világgal. Csak hallottam, már nem is emlékszem, hogy hol, talán egy boltban történt a sztori. Az ismerősömtől nem messze állt egy fiatal pár, a kb. 1 éves gyerekükkel. Az apuka nem akart megvenni a fiúnak valami csokit, amit a beszélni is alig tudó gyerek a következő mondattal reagálta le. Semét, üje, apa! Igen, hát ezeket várjuk, hogyha a gyerek hal valamit otthon, még hogyha nem is tökéletesen, de ő le fogja utánozni. Néha nagyokat csodálkozok, amikor óvoda udvaron a kislánykák trágár nótákat énekelnek, az óvónő meg a legnagyobb lelki nyugalommal olvasgat, minket azért ennél jobban neveltek, ír egy üzenetküldő, aki nem írt hozzá nevet, de hát nekünk nem feltétlen kell név, valamilyen vélemény vagy válasz kell a kérdésünkre, és akkor bekerülhet a műsorba. Ahogyan is bekerülhet, 0635 925 925-ös, ha van meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, küldje el nekünk, mert a második órában is ezzel a témával foglalkozunk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk, ami egy új téma, még mindig ugyanaz, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit egy gyerek szájából hallott. Jöhetnek tehát a gyerek szájjal kapcsolatos történetek, volt már mindenféle, és várunk is mindenfélét a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kimásság@ceglederadio.hu-n, persze Facebookon is írhatnak nekünk, de ez a két elérhetőség a legnépszerűbb. Még oviban, kb. 6 évesen egy 4 éves kislánnyal jóban voltam. Hát kicsit fiatal volt az ovi, az szerintem, de a szülei szerint elég érett volt. Mondta nekem, hogy nem zavar, hogy idősebb vagy, legalább te halsz meg előbb. A mai napig tudni szeretném, hogy ő a halálról honnan tudott ilyen fiatalon. Egyébként vannak szerintem olyan gyerekek, ezt már én teszem hozzá, akik erre valahogy könnyebben nyitottak. Lehet, hogy érettebbek lelkileg, vagy nem tudom, de valahogy valakivel már hamarabb lehet erről beszélni. Nekem is volt olyan rokonom, aki még 6-8 évesen is nehezen dolgozta ezt föl, de volt olyan a rokonságban, aki nagyon fiatalon, kicsiként már ezt megértette, és egyébként vele könnyebben is lehetett minden ilyesmiről, egy kicsit elvontabb dolgokról beszélgetni. Nálunk még nincs három gyerek, de rátalált az apja a régi Disney mesekönyveire, volt egy jó 2 hét, amikor csak az Oroszlán királyt lehetett mesélni éjjel-nappal. Na, Mufasa halála visszatérő álom volt, próbáltuk neki az őszintjén elmondani. No, kedves hallgatók, itt is van a példa, hogy igen, valakinél ez így működik, mert látott egy olyat például a mesében, és kérdezett, érdekelte, elmagyarázták neki a szülők érthetően, és akkor így könnyebben tud ezzel foglalkozni, vagy könnyebben fogadja be az ilyen infókat. Mi megkérdeztük a fiamat, hogy miért minket választott szüleinek, kb. 2 éves volt, azt mondta, hogy nem titeket választottalak, hanem a mamit és a papit. Amúgy ez milyen érdekes, a szülők azt gondolják, akik így hisznek ebben, hogy a gyerek választja ki, hogy hova születik le, de nem biztos egyáltalán, hogy a szülőket választja ki a gyerek ilyenkor. Ha ez tényleg egy működő elmélet, lehet, hogy ő a nagyszüleit választja ki, és a szüleiről ilyen szempontból nem is tehet. Ez milyen érdekes válasz, és hogyha ezt már megkérdezzük ezt a gyerektől, akkor ne lepődjünk meg, hogyha furcsa választ kapunk. Bácsi, te nagyon csúnya vagy. Nem volt különösebben durva, de aznap lettem 30, leborotváltam az arcszőrzetemet, és kivittem a 10 éves unokatesomat a közeli tóhoz, hogy lásson mást is az Xboxon kívül. Pont egy nagy váltás előtt álltam, kívülről láttam magam, akkoriban vállaltam fel önmagam, és emiatt el kellett költöznem. Szebb mondjuk nem lettem. Hát igen, a gyerekek őszintesége az korlátlan ilyen szempontból, és egyáltalán nem a gyerekeknek kell tetszened, szóval hogyha egy valaki, kisfiú vagy kislány téged csúnyának talált, hát akkor ezt el kell fogadni, nem mindenkinek lehet megfelelni, ez ilyen egyszerű. Egyszer egy haverommal foci edzés után vártuk a szüleinket, hogy hazavigyenek. Random dolgokról beszélgettünk, mint a gyerekeknél szokás, de egyszer megjelent előttünk egy, bevallom őszintén, csúnyább férfi. Azt hittem, csak elsétál, ezért, hogy megnevettessem a havert, kimondtam hangosan, hogy milyen ocsmány. Nem sétált el mellettünk, a haveromért jött, ő volt az apja. Kedves Márton, köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt a történetet, és pontosan ilyeneket keresünk, a gyerek száj az ilyen, és hát ez néha visszaüt. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, még hozzá további üzenetekkel. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, első alkalommal foglalkozunk a mai témánkkal. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? És hát úgy látom, hogy jönnek a válaszok bőséggel, tehát simán lehet, hogy két adást is meg fog élni ez a téma. Hogyha valaki esetleg nem fér bele, ne lepődjön meg, de igyekszek mindenkit belesűríteni. Nekem az unokahúgom mondta olyan 3-3 és fél évesen, hogy mielőtt megszülettem, figyeltelek téged, de végül nem téged választottalak. Majd játszott tovább a babáival. Hogy mi? Nincs gyerekem amúgy azóta sem, írja nekünk Júlia, és köszönjük szépen. Nem nekem mondta, de egyszer az utcán talán már olyan 4-5 körüli gyereket tolta az anyja az ilyen előrenéző alacsony babakocsiban, és zöldre váltott a gyalogos átkelő lámpája. A patkán áttolva megrázkódott a kocsi, a gyerek kikapta a cumit a szájából, és azt mondta, hogy óvatosan genyó, mert kiesek. Az igen, hát igen, ilyenkor elgondolkodik az ember azon is, hogy miért kell még tolni, valószínűleg lehet, hogy egy picit el volt kényeztetve ez a gyermek, mert azért 4-5 évesen már használja már a lábait szerintem, és még akkor csúnyán is beszél, hát minden esetre meglepő az tény, és mi ezt kértük, meglepő dolgokat, amit gyerek szájából hallottak. A kölyök valami 1-1,5 éves lehetett, beszélgetett már, de azért nem volt egy aténi rétor. Egyszer a nappaliban építőkockázott, én meg pakoltam valamit, amikor összeomlott, amit építeni készített, és tisztán érthetően megjegyezte magának, hogy kudarcot vallottam. Ez elképesztő. Ilyet az én unokaöcsém is szokott csinálni, hogy teljesen olyan szavakat ránt elő a semmiből, amit így mi sem használunk felnőttként, de ő valahonnan ezt hallotta, megjegyezte és a magáévet tette. 4 évesen valami rokoni összeröffenésen faggattak a nagyimék, hogy szeretek-e segíteni a nagypapámnak a tojást gyűjteni a tyúkoktól, lelkesen meséltem, hogy igen, szeretek, én fogom az ajtót, és hogy a papa mindig beszél a pipikkel. Szegény okra azt hitték, hogy a pipipi hívogatására gondolok, és ártatlanul megkérdeztek, hogy és mit mond a papa a pipiknek? Mire büszkén elkiáltottam magam, hogy hespicsába! Igen. Egyébként én is segítettem sokat nagyapámnak, vagyis hát én úgy éreztem, hogy segítek, aztán kitudhatja, hogy akadályoztam-e valójában, de én is megtanultam az ilyen istálló, meg az oll körüli vezényszavakat, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az osztálytársaim nem értik ezeket, mikor ezeket használom. Minden esetre izgalmas időszak volt. Öcsém 3 vagy 4 éves volt, amikor pár napot a Dédink vigyázott rá. Dédink rettentő, tipikus falosi mamóka, és miután az öcsém hazakeveredett, minden kis történésre olyanokat mondott, hogy arról se begye meg. Nagyon nehezen szokott le róla, és rohadt vicces volt, mint egy mini öreg ember. Egyébként ez tényleg nagyon jó, Dominiknak köszönjük az üzenetet. Nézzük még egyet, a nővérem esett el a kis biciklivel pár évesen, miután leporolta magát, ő is eleresztett egy azisten ... ezt most nem mondom ki, én is elestem mondatot. Az nem derül ki, hogy miért őt, és ki is esett még el, sem az, hogy ezt hol hallotta, de máig emlegetik anyáik. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: gyerekszáj. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerekszájából hallott? 0-35-92-95-ös. A Ceglét hangja először foglalkozik ezzel a témával, de nagyon úgy tűnik, hogy nem utoljára, mert rengeteg remek válaszunk van, úgyhogy már mondom is őket, hogy minél több ember beleférjen, de hogyha nem fér bele valaki, az se aggódjon, lesz majd folytatás. Páromtól megkérdezte egy 3 éves, hogy terhese, és mikor azt mondta, hogy igen, a válasz a következő volt. Ja, azt hittem, csak dagat vagy, írja nekünk Gábor. Köszönjük szépen! Van hasonló, tőlem egyszer egy ismerős gyerekkel kérdezte meg, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Amikor mondtam, hogy én fiú vagyok, akkor meglepődött, hogy hogy lehetek terhes. Fun fact, ez amúgy egy rettentőző kövér kisgyerek volt, de azóta már lefagyott. Oviban dolgoztam, a múltkor tőlem is megkérdezte a kislány, hogy terhes vagyok-e. Mondtam neki, hogy sajnos nem, csak túl sokat ettem. Igen, ezt egyébként ilyen könnyedén is lehet kezelni, meg hát remélhetőleg nem sértődtél meg a dolgon. Még kicsi volt a fiam, 3 éves lehetett, anyunak el volt törve a lába, és már járó gipsz volt rajta csak, azzal kocogott a kertben, az udvaron szigorúan csak a kertkapuig. Na, kitalálta, hogy kimenne a temetőbe, de hát ugye oda kicamagni ezzel a gipszel sok lett volna. A férjem felajánlotta, hogy kiviszi kocsival. Én jöttem haza az oviból a gyerekkel, kérdezi, hogy hol a mama. Mondom, apa kivitte a temetőbe. Keservesen elkezdett sírni, de hát miért nem várta meg, míg magától meghal? Ez egyszerűen csodálatos. Szóval igen, a gyermeki elme mit tud összerakni, és hát csak ki akart menni a temetőbe. Nem, egyáltalán nem arról volt szó, hogy bármi baja lenne, de ez egyébként tökéletes történet. Nagyon köszönjük Sárának. Én nem hallottam, hanem mondtam még anyáiknak ilyen 5-6 évesen, tisztán emlékszem rá. Kevertem a horror és a pornófilmet, úgyhogy kijelentettem, mikor nagy leszek, én rengeteg pornófilmet fogok nézni. Anyám erre azt mondta, hogy a horrorra gondolok, a pornó az más. De végül nekem lett igazam. Ó, ez nagyon szép, és köszönjük az őszinte vallomásodat, Dani. Tök jó a megfogalmazás is. Ilyen is van. 5-6 évesen kocsvasztottam a nappaliban. Azt játszottam, hogy mindenféle dolgot kevertem össze. Nyilván teljes család jelen. Kocsvasztottam a szereket, és felkiáltottam, hogy feltaláltam az óvszert. Ki szeretné kipróbálni? Nővérem mai napig mondja, hogy magamnak kocsvasztam az óvszert azóta is, vagy már boltban veszem. Tök jó. Keresztlányom a házasságkötésünk után a vacsoránál azt mondta, most, hogy összeházasodtatok, meg fogtok halni? De gyakorlatilag érthető, kb. Minden mese végez, összeházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Teljesen valid felvetés rákérdezni a sztori várható végkifejletére. Egyébként én is így látom, hogyha mesékben ezt hallotta, ez szokott történni, úgyhogy ez állt össze a kis fejében, és nagyon jó, nagyon szépen köszönjük. Nézzük még egyet, az öcsém kicsi korában mindig pánikban földre vetette magát, ha a repülőgép szállt felettünk, próbáltuk megjuttatni, kérdeztük, hogy mi a baj, és azt válaszolta, bántottak, amikor még nagy voltam. Na ez igazán komoly, tehát ez olyan, mintha az előző életében emlékezne valamire, és a repülőkkel volt valami baja. Bántottak, amikor még nagy voltam, és most már újra kicsi. Na ez elgondolkodható, és tényleg meglepő, mint ahogy a kérdésünkben is szerepelt, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ha van ilyen sztoria önnek is, elküldheti a 0635-925-925-re, még egy blokkra visszajövünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Kedves hallgatók, hamarosan véget ér már a Ceglét hangja. A kérdésünk az volt, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Először foglalkozunk ezzel a témával, de nem utoljára, mert hogy rengeteg válaszunk jött, nagyon vicces és nagyon meglepő válaszok, úgyhogy ezekre majd biztos, hogy sor kerül valamikor, de nem feltétlen ma, mert csak néhány válasz fog beleférni ebbe a blogba, aztán pedig egy másik alkalommal majd folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik, vagy egy régi ismerősebb témával, de minden esetre másik témával a Ceglét hangja. Olyan 3 éves koromban anyukám megkért, hogy segítsek neki teregetni. Én meg erre azt mondtam, hogy jó, de remélem ebből nem lesz hagyomány. Azóta is mindig felemlegeti, egyébként pontosan tudom, hogy ezt a kifejezést a Franklin című rajzfilm egyik részében hallottam. Egyébként mégiscsak hagyomány lett belőle, ha más nem abból, hogy felemlegetik. Úgyhogy tök jó történet, köszönjük Nórinak. Van egyke unokatesom, kislány mindent megkap, amit kiállít a száján, de mellé rettentő szigorban és gyakorlatilag érzelemmentes kapcsolatban él a szüleivel. Nincsenek dicséretek, ölelések, ilyesmik. Kislány emiatt durván figyelemhiányos, nagyon nehéz természete van, de én próbálok vele kedves lenni, és valamilyen jó példát mutatni neki. Nagyjából 10 lehetett, én meg 17, amikor mamáék kocsijával mentünk, a kocsi meghibásodott, és elkezdett rohadtul füstölni, és picit lángolni az eleje. A kislány nagyon megijedt, miután kiszedtem a kocsiból, még egy óráig rajtam csüngött, amikor jöttek érte a szülei, a következővel fogadta őket. Anya, én azt szeretném, ha pont, tehát én lenne az anyukám. Szerintem jobb lenne anyukámnak, mert gondoskodik rólam. Elég durván szíven ütött, anyuka azóta is pikkel rám. Ez egyébként nagyon komoly, hogyha már csak egy ilyen szitóban is kedves vagy vele, figyelsz rá, megóvod, egyszer csak bejelent egy ilyet a 10 éves kislány, hát az igen komoly, de minden esetre tényleg ebbe a kategóriába illik, nagyon meglepő dolog, és nagyon köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk, és igen, azon sem csodálkozok, hogy anyuka pikkel rád, de hát megvolt az esélye, hogy jól nevelje a gyerekét, csak ugye itt emberi sorsok dőlnek el, úgyhogy nem tudom, hogy mikor kéne ezen változtatni, de lehet, hogy pont ez a szituáció kellett ahhoz, hogy talán váltsanak, hát ha így történt a kislány érdekében. Mama, 60 éves vagy, mindjárt meghalsz, nem kéne végrendeletet írnod. Én 5 évesen, mama majdnem lefordult a székről, úgy meglepődött. 84 éves, még él. És innen is jó egészséget kívánunk a mamának, és köszönjük neked is az üzenetet, szerintem nagyon jó sztori. Elraktam a 2,5 éves lányom napszemüvegét a tokjába, erre rám kiabált, hogy add vissza a szemüvegem, te rabló. Ez is nagyon jó. Hát igen, a gyerek száj, a szabad száj, minden ilyesmi, úgyhogy köszönjük szépen ezt is. Nem mondta, mert még nem tudott beszélni, de keresztlányom 1,5 évesen a nagyszüleinél folyton abban a sarokban mutogatott, meg integetett, ahol a nagypapa szívinfarktusban összeesett és meghalt. Természetesen nem volt ott senki. Ez is nagyon elképesztő, hogy milyen hát hallás lehet a dimenziók, vagy bármi között, vagy így a túlvilág között, amit a gyerek megérez, hát nem is tudom, szóval nagyon érdekes. Minden esetre ezt is nagyon szépen köszönjük, és ilyen is van ezek szerint. Nos, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyonvisszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szorványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a kommentár alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Transitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A kommentár alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légi csapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Szemlét Rádió! Szem 92.5!

0: Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szorványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légi csapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Just trying to be in this. Tell me how you do.

Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek.